Schumann Genovéva című operájának nyitányát játszotta a szlovén rádiózenekar. A történet a középkori szent Genovéva legendájára épül, ebben szerelem, féltékenység, árulás és megpróbáltatás fonódik össze. Riás Strauss D-dur oboa versenye következik, a szólista Buffarden Adlaff.

Buffadden Adloff és a szlovén rádiózenekar adta elő Richard Strauss D-dur oboa versenyét, ami 1945-ben született, és különleges módon egy amerikai oboista ösztönzésére komponálta Strauss a zenét. A ráadást hallgatjuk meg.

egy kis népzenét hallottunk az előadó Buffaden Adloff átdolgozásában. Ljubljanában ezután Schumann harmadik rajnai szimfóniája hangzott el. A Rajna romantika, különösen a folyó kölni szakasza, amely a monumentális kölni dómot is tükrözi a habjai között, Schumann képzeletét megtermékenyítette.

Schumann Rajnai szimfóniáját játszotta a szlovén rádiózenekar Leo Kuokmann vezényletével. 1854-ben az elborult elméjű 44 éves Schumann egyébként a Rajnába ugorva hajtott végre sikertelen öngyilkossági kísérletet. Most néhány Schumann-dal következik, amelyek Josef Eichendorff verseire készültek.

Schumann opusz 39-es dal csokrának részleteit Ole Persson és Stefan Boysen adta elő. Schumann tulajdonképpen Schubert követője a dal műfajában, mégis teljesen új hangot ütött meg a dalaiban, a zongora például sokkal fontosabb nála, mint Schubertnél. Clara Schumann F-moll hangverseny darabját halljuk.

Clara Schumann F-moll hangverseny darabja hangzott el Ken Csákmur szólójával. Most a Kreisler Jána ciklust halljuk a blokk végén. Schumannt idézem. Legutóbbi levelem óta megint írtam egy füzetre való darabot Kreisler Jánának fogom nevezni, főszereplője, te magad vagy Clara, és egy gondolatod. Neked akarom ajánlani, neked és senki másnak.

Schumann Kreisler Jána című rendkívül mély, nagyon sok mondani valót hordozó zongora művét Jakob Kuslik előadásában hallottuk. A zeneszerző végül is, ki tudja miért, mennyasszonya Klára helyett barátjának Chopinnek ajánlotta ezt a darabot. Mázlista volt Chopin szerintem, ez Schumann egyik legszebb műve. 4 óra van.

A Pigmalion történetet gondolom sokan ismerik. Ő az a mitológiai király, aki beleszeretett a maga által faragott szoborba, ami alapján készült a My Fair Lady című musical. De sokkal korábban Johann Christoph Friedrich Bach egy kantátát írt ilyen címmel. Az 1732-ben született komponista a híres Bach család egyik tagja, Bückeburgi Bach néven is ismert. A Pigmalion egy világi kantáta, amelyet 1772-ben adtak elő először, Bückeburgban. A mű különleges azért is, mert monodráma jellegű, tehát egy szólista viszi a történetet, de hát van zenei kíséret, ami segíti a drámai kifejező erőt.

Johann Christoph Friedrich Bach Pigmalion kantátáját Harry van der Kamp és a Das Kleine koncert adta elővezényelt Hermann Max. Schubert 4 empromptűjét játssza most Francesco Piemontesi, aki a brüsszeli Erzsébet királyné verseny történetében nagy sikert aratott, amikor harmadik díjat nyert 2007-ben.

Schubert négy impromptűjét játszotta Francesco Piemontesi. Haydn muzsikája következik, bár ez nem biztos. Sok zenetudós állítja, hogy a B-dur divertimento nem Haydn, hanem a növendéke Ignaz Pleyel munkája. Az biztos, hogy Harold Perry az átdolgozó és az akadémiai fúvós együttes előadásában hallgatjuk meg a minden bizonnyal szép zenét.

József Haydn B-dur divertimentója hangzott el az Akadémiai Fúvós ötös előadásában. Haydnt mindenhol szerették, megkedvelték, mert egyszerű ember volt a lűrök nélkül. Angliában ünnepszámba ment az érkezése, és ő ott is nagyszerűen érezte magát. Frank Bridge három miniatűrje következik.

Frank Bridge három miniatűrjét a Mitras Trio játszotta. Bridge muzsikáját nem ismerik az emberek, a nevét elsősorban brit műve tette halhatatlanná, ugye van egy ilyen mű, hogy változatok egy Frank Bridge témára. Egyébként nagyon híres tanár volt, Britnt is tanította Frank Bridge. Most olasz dalokat hallunk, népszerű muzsikák.

Franz Xaver Wolfgang Mozart dalait Wolf Matthias Friedrich és Vera Cooper adta elő. A komponista a Mozart fia nevet használta. Jó marketinges lehetett. Anyja egyébként már kisgyermekkorában zenésznek szánta, tanult Hummelnél is. Johann Heinrich Roman Émol szimfóniája következik.

Johann Heinrich Roman e-moll szimfóniáját a Stockholm Antikva együttes adta elő. Érdekes, hogyha ez a szerző nem is nagyon eredeti, de azért keresi az eredetiség útját a műveiben. Londonban tanult, és a stockholmi udvar karmestereként aratott sikereket. Jenyevszky Ádúr polonéze következik.

Erich Vienyázky A-dur polonézét Piotr Plavner és Andrzej Gúz adta elő. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Csajkovszki Anyegin című operájának bevezetése szól, illetve a keringő a második felvonásból. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom Katona Márta és Bozzai László nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Visszatér a napos, száraz idő. Már a héten Brüsszelben találkozhat Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyerekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatásait. Így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Várhatóan mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét a parlament. Hantosi István, a bizottság kormánypárti elnöke még múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. Rangos szakmai elismerést kapott a Katalóniai Nemzetközi Fantasztikus Filmfesztiválon az Itt érzem magam otthon című magyar film. Holtai Gábor alkotása az első magyar mozi, amely megkapta a legjobb tudományos, fantasztikus, misztikus és horror filmeket elismerő Méliès d'Or díjat, amelyet a felsorolt kategóriák Oscarjának is nevez a szakma. A fordulatos pszichológiai thriller egy nyomasztóan zárt allegórikus térben mutatja be a kontroll és a családi elnyomás világát. Visszatér a napos, száraz idő, csak délen lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég, a szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 13-18, este 8 és 12 fok között alakul majd.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában Angela Hewitt zongorázik. A kanadai klasszikus zongoraművész leginkább Bach interpretációiról ismerjük. Most Beethoven és Ravel zongoradarabokat is hallhatunk tőle. Angela Hewitt a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. 40 éve hunyt el Kóródi András karmester. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Kóródi Andrásra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is Szejdű Dénes vagyok. Johann Samuel Endler F-dur szimfóniájának harmadik tételét halljuk. Reinhold Friedrich a szólista, kiegészített budapesti vonósok játszanak, a hangversenymester Bánfalvi Béla.

Endler F-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, Reinhold Friedrich és a kiegészített budapesti vonósok előadásában a hangversenymester Bánfalvi Béla volt. Ugrunk most 1862-re, méghozzá 1862. novemberére, amikor is a mindössze 29 éves Johannes Brahms Bécsben bemutatta az A-dur zongora négyesét, a zongoránál maga a szerző ült. A teremben pedig csupa lelkes hallgató, de nem csak csupa lelkes hallgató, hanem egy pár kritikus is. A Fremdenblatt kritikusa föltekerte magában a kritikai megfigyelés eszközét, és mindent leírt, amit látott, illetve amit úgy gondolt, hogy látott és hallott. Az első tételben nem talált valódi témát, a lassú tétel nem ragadta meg, a finálé pedig kellemetlen benyomást tett rá. Azt is mondhatnák, hogy szinte csak rosszat írt a műről, és itt a hangsúly a szinte szócskán van, egyetlen kivételt tett, a szkercót eredetinek, frissnek és szívből jövőnek nevezte, külön dicsérve ötletességét. Milyen szerencse, hogy a szkercó tétel következik.

Johannes Brahms A-dur zongora négyesének harmadik tételét hallottuk, ez volt a Scherzo, Lantos István, Komlós Péter, Németh Géza és Botvai Károly játszott. Haydn következik, a C-dur szimfónia első tétele, méghozzá numero 33-as C-dur szimfóniáról van szó. Érdekesség ezzel a felvétellel kapcsolatban, nem a darabbal kapcsolatban, hogy a kammerorkeszter Bázel játszik Giovanni Antonini vezényel. Az a Giovanni Antonini, aki fejébe vette, hogy 2032-re Haydn 300. évfordulójára, születésének 300. évfordulójára az összes Haydn szimfóniát lemezre szeretnék venni, és a vállalkozásnak van egy különleges képi megjelenítése is, ami azt jelenti, hogy a Magnum Photos fotóügynökség művészei készítenek, illetve válogatnak különböző fotókat az albumok képi világához, ugye nem csak jónak kell lenni, hanem jónak is kell látszani, és hát ez a különböző albumok esetén is nagyon fontos. És hát érdekesség továbbá, hogy ezt a fotóügynökséget Robert Capa alapította 1947-ben. Szóval Haydntől eljutottunk valahogy Robert Capáig. De hallgassuk most az első tételt, a Vivace-t, a kammerorkeszter Bázel játszik, tehát vezényel Giovanni Antonini.

0: József Haydn numero 33-as C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a Kammerorchester Basel játszott, vezényelt Giovanni Antonini. Elmítettem ezt a 2032 Haydn kezdeményezést. Nagyon érdekes ez a sorozat, és ugye nem csak a fényképezés van itt fókuszban a különböző kiadványoknál, hanem az irodalom is. Ez a lemez, amin ez a szimfónia van, ez tartalmazza még az 53-as és az 54-es szimfóniákat is, és hát lehet látni a honlapon a különböző fotókat, egyébként gyönyörűek és nagyon érdekesen kapcsolódnak ezekhez a művekhez. A borítón egyébként egy kisgyerek látható ilyen bársonyos ruhában és egy koronával a fején, ez is utal erre a, nem tudom, arisztokratikus uralkodói világra és a gyermeki énre, ami szerintem Haydnnál nagyon szépen jelen van, de hát ez csak az én értelmezésem. De nem csak a fotó a társítás ezeknél, vagy a művészeti társítás ezeknél az albumoknál, hanem az irodalom is, és ennél az albumnál egy Nádas Péter idézetet lehet olvasni. Hát csak egy rövid részlet ebből, de ahol csak a semmi virágzik, ott semmi marad. Ott sem marad semmi üres. Amit természetesnek nevezünk, és amit Haydn olyan élénk fürgeséggel ért és követ, legalábbis pályája kezdeti szakaszában ismeri a két hangjegy közötti valami hiányát, ami nincs, de nem az üresség. Azonnal kitölti, lakja és rendezi. És a többi. Hát nagyon érdekes ilyen irodalmi részleteket olvasni és fényképeket nézegetni, miközben halljuk Haydn zenéjét. És hogyha már irodalom, akkor jöjjön most egy vers.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ugye ilyenkor mindig valamilyen verset szoktunk adni itt a muzsikáló reggelben. Ezen a napon, tehát október 12-én született 1953-ban Parti Nagy Lajos. Isten éltesse Parti Nagy Lajost, úgyhogy most egy Parti Nagy Lajos verset hallunk.
2: Emlékmű. Mint Háncs papucs, hogy mégse kőre lépne, oly elhagyott, oly megmozdíthatatlan. Égnek mered már szúrós, pőre lépte a bőrkemény, kórtermi alkonyatban. Két rüszt, egy orr, egy ágyék műemléke. Test, ágy, kanül. A gyűrött ágyhúzat van hűlő helyén, az exit pár kelléke. A léten túlról áramló húzatban meglebbenő, a körmök fésűjébe a kurta sóhajtáskor benszakadt haj, mintha még ott is, most is, nőni kéne. Hol gyűrűt vett, és elsimul a léte, hol fut tovább, s ő elvegyülni abban már siklik át az űrön, mint a szappan.

Liszt Ferenc elfelejtett románc című művét hallottuk, Várdai István és Julien Quentin előadásában, előtte pedig Parti Nagy Lajos egyik verse szól, tehát nem azt mondom, hogy olyan vidám és ünnepi volt, de azt hiszem, hogy a meghittség is egy fontos szempont. Donizetti következik a D-moll koncertino, második, harmadik tételét játsza Kis András, Kisdomonkos Judit és a kamerát a Budapest, vezényel Kovács László.

Donizetti D-moll koncertinójának második és harmadik tételét hallottuk, Kis András, Kis Domonkos Judit és a Kamerát a Budapest előadásában vezényelt Kovács László. Rachmaninov második szvittjének részlete következik. Ez a mű akkor született, amikor Rachmaninov a második zongoraversenyen dolgozott, és állítólag annyi zenei ötlete támadt, hogy azokból egy másik kompozícióra is futotta. Hát ismerjük ezt az érzést, amikor bundás kenyeret készítünk, és maradt tojás, akkor abból finom rántotta készülhet. A negyedik tétel halt, halljuk.

Szergej Rachmaninov második szvittjének negyedik tételét hallottuk, ez volt a Tarantella, Márta Argerics és Gabriele Monteiro zongorajátékának szólt a taps, amit az előbb hallottunk. Egyébként Rachmaninov 1900-ban az olasz tengerparton Varadzéban töltött időt barátjával, a világhírű orosz basszistával, Fjodor Sarjapinnal. Itt dolgozott a szvitt és a zongora verseny tervein is, és állítólag ez a negyedik tétel, ez a Tarantella erre az utazásra, erre a nyaralásra emlékezik vissza. Bach következik, a G-dur szonáta második, akarom mondani harmadik és negyedik tételét, Gyöngyösi Zoltán, Hadadi László, Lakatos György és Dobozi Bolbárral játsza.

Johann Sebastian Bach G-dur szonátájának harmadik és negyedik tételét hallottuk Gyöngyösi Zoltán, Hadadi László, Lakatos György és Dobozi Borbála előadásában. Most Schumann következik a harmadik Rajnai Szimfónia ötödik tételét, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara játssza, vezényel Neville Mariner.

0: Schumann harmadik rajnai szimfóniájának 5. tételét hallottuk a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Neville Mariner. Írja a BKK, hogy lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakaszán, a Kőérberki úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon. Sok türelmet, sok szerencsét az utazáshoz. 7 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is. A mikrofonnál Tóth Éva köszönti önöket. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. Rangos elismerést kapott az Itt érzem magam otthon című magyar film. Változékony őszi időre számíthatunk. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyerekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés, Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően már holnap megválaszthatja a parlament a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét. Már a héten Brüsszelben találkozhat a magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Erről Magyar Péter beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. Elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, de fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett azt is közölte, az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Rangos szakmai elismerést kapott az Itt érzem magam otthon című magyar film a Katalóniai Nemzetközi Fantasztikus Film Fesztiválon. Holtai Gábor alkotása az első magyar mozi, amely megkapta a legjobb tudományos, fantasztikus, misztikus és horror filmeket elismerő Méliès d'Or díjat, amelyet a felsorolt kategóriák Oscarjának is nevez a szakma. A fordulatos pszichológiai thriller egy nyomasztóan zárt allegórikus térben mutatja be a kontroll és a családi elnyomás világát. Változékony idő lesz, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de délen tartósan borult marad az ég. A nyugat és dél-dunántúlon a déli órákig eső is várható. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben 13-18 fok, késő este 8-12 fok valószínű.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hamburgi Elbphilharmoni Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A MÜPA-ban a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a Hamburgi Együttes vezetőkarmesterével, Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Negyven éve hunyt el Kóródi András karmester. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Kóródi Andrásra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este az Accademia Bizantina hangversenyét hallgathatják meg. A kiváló olasz historikus együttes most énekes darabokat szólaltat meg korhű előadásban Anna Bonitatibus mezzoszoprán közreműködésével, vezénnyel Ottavio D'Antone. Augusztusi felvétel Innsbruckból, ma 20 óra 55 perckor, a Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Mátyus Otto, a mikrofonnál Szejlő Dénes. Betöltve pedig Schubert, a harmadik szimfónia negyedik tételét halljuk, az Amsterdami Concerthaus zenekara játszik, vezénnyel Nikolaus Harnoncourt.

Schubert harmadik szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, az amszterdami koncertgebouw zenekara játszott, Nikolaus Harnon Kur vezényelt. Több évfordulónk is van, több érdekes évfordulónk is van a mai napon. 1885-ben ezen a napon megkezdődött az Országház építése Budapesten, a mai Kossuth Lajos téren. A tervező Steinl Imre volt, akinek van valamilyen zenetörténeti kapcsolódása is, ugyanis ő tervezte a budapesti Rózsák terén álló Szent Erzsébet templom orgonájának homlokzatát. Érdemes egyébként bemenni a templomba, már csak azért is, mert gyönyörű a templom, és maga az a kert is varázslatos. A maga a hangszer azonban nem bizonyult különösebben szerencsés alkotásnak, többször át kellett építeni, de most már miután többször átépítették, hosszú hallgatás után ismét megszólal, szóval meg lehet hallgatni az orgona hangját is. Sajnos mi most nem ennek az orgonának a hangját halljuk, hanem egy másiknak, Leon Böhlmann gótikus szvitjének negyedik tétele szól, Peter Harford játszik orgonán.

Leon Boelman gótikus szvittjének negyedik tételét hallottuk, ez volt a tokkáta Peter Harford játszott orgonán. Ha az előbb a parlamentet emlegettük, akkor jöjjön most egy fontos diplomáciai látogatás. 1725-ben különleges diplomáciai küldöttség érkezett Franciaországba. Észak-amerikai őslakos vezetők utaztak a Mississippi vidékéről 15. Lajos udvarába. Ketten közülük a párizsi Comédie Italienne színpadán táncot is bemutattak, és a nézőtéren ott ült Jean-Philippe Rameau. És ez az élmény nagy hatást gyakorolt rá, amiből később csemballó darab született, és ezt a zenét a Gáláns Indiák című opera balettjébe is beépítette. A következő percekben ugyan nem ezt a táncot, hanem a mű prológusának három részletét halljuk Franz Bruggen vezényel.

Jean-Philippe Rameau a Gáláns Indiák prológusából szólt három tétel a 18. század zenekara játszott Franz Bruggen vezényelt. Politikai kitekintést tettünk itt a mai muzsikáló reggel részletében. Emlegettük a parlamentet, már az építését, aztán egy diplomáciai utazásról is beszámoltunk, most pedig jöjjön egy idézet Dvorzsáktól. De mi közünk nekünk kettőnknek a politikához? Örüljünk, hogy a művészetet szolgáljuk. Ezt annak kapcsán mondta, hogy összeveszett Fritz Zimrockkal, a kiadójával, aki németesen Anton Dvorzsákként kívánta feltüttetni a zeneszerzőt. Ő azonban ragaszkodott a cseh eredeti nevéhez, bármennyire is furcsa, és ahhoz is ragaszkodott, hogy a 7. szimfóniája kiadásán cseh cím is szerepeljen. Szerintem ez nagyon szép. Ezt is hozzátette, a művésznek is van hazája, amelyben rendületlenül hinnie kell, és amelyért lángoló szívvel kell éreznie. Hát, Dvorzsák aztán tényleg lángoló szívvel érzett a hazája iránt. Lehet, hogy most önök közül páran azt gondolják, hogy ja, tehát bagatell. De ami bagatell, az most jön. A 4. tételt játsza a Panokha vonós 4-es.

Antonin Dvorák egyik bagatelljének negyedik tételét hallottuk. Most pedig jöjjön Bartók Béla Allegro Barbaro című műve, Kocsis Zoltán játszik zongorán.

0: Bartók Béla művét hallottuk, ez volt az Allegro Barbaro, Kocsis Zoltán játszott zongorán. 1:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Korunk egyik legnépszerűbb kortárs zeneszerzője, Steve Reich októberben lesz 90 éves, és továbbra is igen aktív. A London Sinfonietta kortárs zenei együttes egy különleges koncerttel köszönti a komponistát, ma este 7:30 a Zeneakadémia nagytermében. Az est karmesterét, Toby Thatchert, ifjabb Bazsinka József kollégám kérdezte.
2: Do you remember your first encounter with Steve Reich's music?
3: Emlékszik az első találkozására Steve Reich zenéjével? Mi ragadta meg benne a leginkább, és változott-e a zenéjéről alkotott képe azóta, hogy vezényelni kezdte műveit?
4: Igen, ez a kérdés most jó néhány évvel visszarepített az időben. Az első emlékem Reich zenéjéről egy olyan darabhoz kötődik, amely szerintem sokak számára jelenti az első találkozást a zeneszerzővel. Ez pedig a Clapping Music, amely a mostani koncertmű során is szerepel. Emlékszem, még diákként adtam elő. 11 éves koromtól zeneiskolába jártam, és emlékszem, milyen nehéznek találtam ezt a darabot. Mennyire komoly koncentrációt igényelt, és milyen nehéz volt végig kizárólag a saját szólamomra összpontosítani, miközben a többiek szólamai folyamatosan fáziseltolódásba kerültek, majd újra egybeestek az enyémmel. Arra is emlékszem, hogy mindezek ellenére milyen hihetetlenül élveztem az előadását. Aztán néhány évvel később David Robertson amerikai karmester asszisztense voltam a Sydney Szimfonikus Zenekarnál. Éppen egy olyan koncertprogramon dolgoztak, amelyben Reich The Desert Music című műve is szerepel. Ez volt azon ritka alkalmak egyike, amikor David megkért, hogy vezényeljem el a darab egy részét, amíg ő kimegy a nézőtérre, hogy onnan hallgassa meg a zenekart. A Sydney Operaház akusztikája ugyanis legalábbis akkoriban komoly kihívást jelentett. A The Desert Music pedig egészen monumentális mű. Rengeteg ember van a színpadon, és elképesztően sok minden történik egyszerre a zenében. Nagyon erősen, szinte fizikailag él bennem az emlék, hogy milyen elképesztő hangtömeg előtt áll. Akkoriban még nagyon tapasztalatlan karmester voltam, és arra emlékszem, hogy szinte elvesztem ebben a hangokból álló sivatagban, bármilyen ironikusan hangzik is ez a mű címét tekintve. Olyan érzésem volt, mintha egy hatalmas, mindent elsöprő hangtömeg zúdulna rám. Szóval ez a két legkorábbi emlékem Reich zenéjéről. Most, amikor újra Reich műveivel foglalkozom, érdekes megtapasztalni, hogy mennyivel biztosabb technikai tudással és mélyebb zenei megértéssel rendelkezem, mint akkoriban. És valahogy éppen ezért ez a zene most sokkal egyszerűbbnek, sokkal letisztultabbnak tűnik számomra, méghozzá a szó legszebb értelmében, és ezt nagyon nagyra értékelem.
2: I just learned that you spent time in Budapest.
3: Nemrég tudtam meg, hogy hosszabb időt is töltött Budapesten. Melyek a legkedvesebb emlékei a városról?
4: Amikor Budapesten voltam, a csodálatos zeneszerzőnél és karmesternél, Ötvös Péternél tanultam, és végig a Budapest Music Centerben laktam. Így a legkedvesebb emlékeim szinte kivétel nélkül ehhez az épülethez kötődnek, azokhoz a zenészekhez, akikkel együtt éltem és dolgoztam itt. Van egy történet, amely különösen élénken megmaradt bennem. Egyik éjszaka úgy hajnali 3 óra körül arra ébredtem, hogy valaki meglehetősen hangosan zongorázik, és hát tudja, amikor az embert felébresztik az éjszaka közepén, legalábbis nálam az első reakció általában némi bosszúság amiatt, hogy megzavarták az álmomat. Szóval azon gondolkoztam, ki lehet az, aki hajnal 3-kor zongorázik. Kimentem a szobámból, és teljesen egyértelmű volt, hogy a szomszéd szobából jön a hang. Már éppen kopogni készültem, hogy megkérjem az illetőt, ugyan ne zongorázzon már ilyen hangosan, amikor hirtelen rájöttem, hogy a szomszéd szobában maga Kurtág a zeneszerző komponál éppen. És abban a pillanatban már is egészen másként tekintettem arra, hogy mire is ébredtem fel. Hirtelen kifejezetten kellemes élményé vált az egész. De arra is emlékszem, hogy a földszinti zenei bárban rengeteg magyar népzenét fedeztem fel. Tudja, esténként mindig voltak jazz és népzenei koncertek, nagyon sok cimbalom muzsikát is hallottam. Szóval számomra ez az épület csodálatos emlékeket őriz.
0: Toby Thatcher gondolatait hallottuk, vele beszélgetett ifjabb Bazsinka József kollégám, tehát ma este 7:30 kezdődik a Zeneakadémia nagy termében az említett koncert, és egyébként Steve Reich emblematikus művét, az Electric Counterpointot, a hazai jazz élet egyik leginnovatívabb gitárosa, Gyémánt Bálint szólaltatja meg. A koncert a Liszt ünnep keretében a Zeneakadémiával közös programként a MIPA szervezésében valósul meg. Szóljon most Steve Reich zenéje, ez a Radio Rewrite 5. tétele.

Beethoven második szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszott. Tudjuk Beethovenről, hogy szerette a természetet, és azt is tudjuk, hogy nagyon szeretett sétálni. Na de hogyan néztek ki pontosan ezek a séták? Ferdinand Ries visszaemlékezésére alapozzuk a mondani valónkat. Ő ugyanis azt mondta, hogy sokszor előfordult vele, hogy Beethoven néha reggel 8-kor, reggeli után azt mondta neki, hogy mielőtt bármibe belekezdenének, inkább sétáljanak egy rövidet. Csak hogy ezek a rövid séták gyakran délután 3-ig vagy 4-ig tartottak, néha megálltak valamelyik falumban, ettek valamit, majd folytatták a gyaloglást, vagy ezt a sétát, de hát igazából nevezzük nevén, vegyünk egy nagy levegőt. Kirándulás, hát ami reggel 8-kor kezdődik, és 3-4-ig tart, és közben az ember megy a természetben, azt úgy hívják, hogy kirándulás. Menjünk mi is kirándulni, de vigyünk magunkkal puskát, de minimum távcsövet, hiszen Antonio Vivaldi B-dur vadászat koncertójának két tétele következik.

Antonio Vivaldi B-dur vadászat koncertójának két tételét hallottuk, Monika Hagget és a Raglan Baroque Players előadását élvezettük, Nicolas Kramer vezényelt. Írja a sétákkal kapcsolatban egy kedves hallgató, hogy ne feledkezzünk el a martonvásári sétákról sem, Josephine-nel valószínűleg ott sem nézték az órát. Hát, így igaz, egy kicsit pirulok. Ha valamit néztek, akkor az biztos nem az óra volt, maradjunk ennyiben. De hogyha már a sétáknál és a természetnél tartunk, akkor jöjjön most egy Chopin mű, és említsük meg Chopin kapcsán, hogy nagyon szerette a virágokat. A lengyel zeneszerző különösen kedvelte az ibolyát. 1848-ban, amikor betegen tért vissza angliai és skóciai útjáról, megkérte egyik barátját, hogy készítse elő párizsi lakását, és péntekre vegyen egy csokor ibolyát. Azt szerette volna, hogy a szalomban kellemes illat fogadja, és hogy a nő fogalmazott, maradjon még egy kis költészet az otthonában, mielőtt ismét hosszú időre ágyba vonul. Hát, tetszik ez a megfogalmazás, tényleg olyan, mint hogyha a virágok a jóisten versei lennének. Egyébként különböző leveleiben említ még virágokat, rózsákat, ibolyákat, nárciszokat, szóval el lehet képzelni, hogy Chopin rajongott a virágokért. Jöjjön most tehát egy ágyú a virágok között, az Az Dur Impromptu szól, Jevgenyi Kiszin játszik zongorán.

Chopin Asdur Empromptujét hallottuk, Jevgenyi Kiszin játszott zongorán, és hogyha már a virágoknál tartunk, akkor jöjjön most Schubert a Szép Molnár Lány ciklusából a Molnár virágai című dal, Péter Seyer énekel, Siff András játszik zongorán, ugye itt a Molnár legény virágokat ültet a lány ablakához, és arra kéri a virágokat, hogy beszéljenek helyette a lányhoz, kiskék virágokat ültet, vajon mi lehet ez, és mit mond a virágoknak, milyen üzenetet adjanak át a lánynak?

0: Nézzük csak, milyen virágokról van itt szó. Azt mondja a szöveg, hogy a patak mellett sok kis virág áll, ragyogó kék szemekkel néznek, tehát kis kék virágokat keresünk, és a harmadik verszakban pedig valahogyan így fogalmaz, hogy suttogjátok neki, ne felejts el engem. Hát ez nem lehet más, mint a ne felejts. Schubert a Szép Molnár lány ciklusából szólt a Molnár virágai című dal, Péter Schreyer énekelt és Schiff András játszott zongorán, de mi se felejtsünk az órára pillantani, maradjanak velünk, mindjárt jön a kinyerme és a rejtvény, most pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij, megoperálják 14. Leó pápát, változékony őszi időre számíthatunk. A költségvetési hiány csökkentése mellett kérdéses, honnan lesz pénz a kormány több száz milliárd forintos vállalásainak teljesítésére. Ezt mondta Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az elemző szerint a vagyonadóból legfeljebb 300 milliárd forint folyhat be, ezért elsősorban az állami működési és gazdaságfejlesztési kiadások csökkentésével lehetne forrást teremteni, úgy véli. A kormányzati vállalások teljesítését fokozatosan kellene megkezdeni, mert a költségvetés rendbetétele elengedhetetlen a gazdasági bizalom helyreállítására, a növekedéshez és a későbbi euró bevezetéshez. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően már holnap megválaszthatja a parlament a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét. Már a héten Brüsszelben találkozhat a magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Erről Magyar Péter beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. Elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, de fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Az egyházfő elődeihez hasonlóan a Vatikán városhoz közeli Gemelli klinikán operáltatja meg magát. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Súlyos olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait az orosz árnyékflotta miatt, figyelmeztetett az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas egy német lapnak adott interjújában azt mondta, a szankciók megkerülésére használt orosz hajók rosszul karban tartottak, nincs megfelelő biztosításuk, ezért komoly környezeti veszélyt jelentenek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, a gyakorlat célja szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket nem használnak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában 27 ember megsérült, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Változékony idő lesz, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A nyugat és a Dél-Dunántúlon délig több felé lehet eső, a szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 13-18 fok, este 8-12 fok valószínű. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt. Magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: Interaktív zenei nyomozásra hívja a népszerű dallamok kedvelőit Hollerung Gábor és Szűcs Apor. A két zenei detektív utána jár, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A Fürelisztől a Despacitóig követik nyomon a közönség kedvenc darabok titkait a budafoki Doknányi Zenekar közreműködésével. A Sláger DNS-e a Momkultban november 8-án vasárnap. További információk és jegyek bdz.hu.
4: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este az Accademia Bizantina hangversenyét hallgathatják meg. A kiváló olasz historikus együttes most énekes darabokat szólaltat meg korhű előadásban Anna Bonitatibus mezzoszoprán közreműködésével. Vezénnyel Ottavio D'Antone. Augusztusi felvétel Innsbruckból, ma 20 óra 55 perckor, a Bartók Rádióban. Kedd este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Ez alkalommal Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart alkotásai csendülnek fel előadásukban. Mozart A-dur zongora versenyében Ránki Dezső a szólista. A karmester pedig Kovács János. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét. Kedden 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
5: Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
6: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán, jaj édesanyám!
7: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
8: Tőlem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
9: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
10: Hári János vagyok, és az is maradok.
5: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor, az M5 műsorán. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 8 perccel.
4: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol,
11: Dr. Friedrich András vagyok Sopronból.
0: Üdvözlöm, és jó játékot kívánok előre is. Van nekünk itt mindenféle CD-nk, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor ebből kettőt rögtön meg is nyer. A Royal Philharmonic Orchestra Csajkovszki balett szvitteket játszik Jurij Szimonov vezényletével, és Paszkini Passió kantátákat lehet meghallgatni a másik lemezen, a Capella Tiberina előadásában. De nem csak CD-k vannak, és nem csak három kérdés, hanem, mármint nem csak ez a két CD van, hanem a negyedik kérdéshez kapcsolódik még egy CD, a Magyar Rádió Énekkara 50 éves fennállása alkalmából készült ünnepi CD-t meg lehet megnyerni, hogyha a negyedik kérdése is jól válaszol. És a mai kinyerma kérdései mindenféle érdekes szerkezetekhez kapcsolódnak, hiszen a technika fejlődése nyomot hagyott a zenei irodalomban is. Nem csak abban mutatkozik ez meg, hogy egyre több eszközre és hangot adó találmányra tekintenek hangszerként a zeneszerzők. Olyan egyszerű példákat is találunk, amikor a szimfonikus zenekar klasszikus hangszerei imitálnak olyan zajt vagy hanghatást, amit a koncerttermeken kívülről ismerünk. Eduard Strauss egy polkájából származik az első idézet, a kérdés az, hogy milyen jármű indul éppen.

0: kérdésünk tehát az, hogy milyen jármű indul éppen.
1: Itt éppen, hát, ha mondhatom járműnek a vonatot, akkor vonat indul, ez a Bahnfrei című Edward Strauss polka.
0: Így igaz, a bécsi Johann Strauss zenekar játszott, Willy Bofsoski vezényelt. Gratulálok, az első kérdése helyesen válaszolt, és hát talán kapcsolódik valamilyen szinten a következő szerkentjünk a vonathoz. A következő eszköz, amelynek mechanikus monotóniáját megfigyelhetjük a másodikként idézett zeneműben, valószínűleg minden háztartásban megtalálható. A szimfóniára a második tétel kísérete miatt hallgat rá. A mellékneve a zeneszerző Joseph Haydn. A kérdés az, hogy milyen eszköz adja a szimfónia melléknevét.

0: Hallgatnánk még szívesen ezt a ketyegő kíséretet.
1: Igen, nagyon klassz kis zenét.
0: Igen, de hát meg kell kérdeznem, hogy milyen eszköz adja a szimfónia melléknevét.
1: Ezt az eszköz az óra adja, ez József Haydn 101-es számú óra szimfóniájának a második tétele volt.
0: Így igaz, az amszterdami koncertjában a zenekarra játszott Colin Davis vezényelt. Gratulálok, két kérdése jól válaszolt. Jön a harmadik kérdés. Amerikai zeneszerző darabjával folytatjuk a játékot. A következő feladvány szerzője Leroy Anderson, és talán sokan emlékeznek még az eszköz kopogására azokból az időkből, amikor nem a számítógép klaviatúráján zongoráztunk. A harmadik kérdés ismét, milyen eszköz zaját halljuk?

0: Nem aki nyer ma történetének legnehezebb kérdése következik. Milyen eszköz zaját hallottuk?
1: Írógépnek a zaját hallottuk.
0: Így igaz.
1: Fiatal koromban még nagyon gyakori eszköz volt az irodákban.
0: Igen, igen. A Budapesti Fesztivál zenekar játszott, Fischer Iván vezényelt. Gratulálok, három kérdése jól válaszolt. Jön is a negyedik kérdés a bónusz nyereményért cserébe, és az utolsó feladványhoz idézett kompozíció szerzője George Gershwin, aki a párizsi Montmartre utcáinak zajából merített inspirációt. Odáig ment, hogy a darabhoz megvásárolt egy zajkeltésre alkalmas alkatrészt, hogy még autentikusabbá tegye a hangzásképet. Az utolsó kérdés így szól, mit vett vajon Gershwin?

0: kérdésünk tehát az, hogy mit vett vajon Gershwin, illetve milyen különleges szerkezetet hallottunk itt.
1: Nagyon jó hangszer, autoduda.
0: igen, szép hangszer.
1: Amit kézzel kellett nyomkodni, nem? Mondjuk a másik tudát is kézzel nyomkodják, csak nem azt a gumilabdát.
0: Igen, de ez ilyen hagyományos gumilabdás autoduda.
1: Igen.
0: Így igaz. A Pittsburghi Symphony Orchestra előadását hallottuk, André Previn vezényet. Gratulálok, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy a bónusz nyereményt is megnyerte. Dr. Friedrich András volt a mai kinyerme játékosa és nyertese. Szuperül játszott, gratulálok még egyszer, köszönöm szépen.
1: Köszönöm a játékot, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is, meg önöket is.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Ignaz Pleyel C-dur fuvola versenyének harmadik tételével folytatjuk.

Ignaz Pleyel C-dur fúval a versenyének harmadik tételét hallottuk, Emmanuel Pályú és a Bázeli kamarazenekar előadásában Giovanni Antonini vezényelt. Puccini következik, a Bohém életből idézünk, Mimi áriája szól az első felvonásból, Rossz Andrea énekel.

Puccini Bohémélet című operájából szólt Mimi áriája az első felvonásból, Rost Andrea énekelt, a Royal Philharmonikus zenekar játszott, Charles McCarus vezényelt. Kedves hallgatóink, készüljenek, mindjárt jön a rejtvény itt a mai muzsikáló reggelben, addig is Haydn zenéjét hallgatjuk, a D-dur szonáta első tételét játssza Marián Bacsasvili.

0: József Haydn D-dur szonátájának első tételét hallottuk, Marián Bacsásvili játszott zongorán. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, 9:59 jön a játék.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Négy koncertre előadásra lehet páros belépőket nyerni a mai játék során. Október 12-én hétfőn 19 órakor a Zeneakadémia Solti termében zenei portrék címmel lép fel a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Beethoven, Brahms, Haydn és Mozart műveket játszanak, vezényelnek a Bécsi Művészeti Egyetem hallgatói. Szintén október 12-én hétfőn, de 20 órakor a Szent István Bazilikában lesz az első Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál egyik koncertje, a Lélek Fohásza címmel ad koncertet Kővári Péter. Október 15-én csütörtökön 19 órakor az Egri Líceum dísztermében lesz a Magyarország rejtett zenei kincsei sorozat következő állomása. Az Erdődi Kamarazenekar hangversenyéről van szó, a hangversenymester Szevcsik Zsolt azt írják. A koncerten a zenekar legújabb kutatásai alapján elsősorban az Egri Főszékes Egyházkotta gyűjteményéből származó, egyes esetekben 200 éve nem hallható zenemű ritkaságokat tűznek műsorra, melyeknek keletkezés történetéről a zenekar vezetője Szevcsik Zsolt árult majd el részleteket a hangversenyem. És október 23-án pénteken 19 órakor a Turai Ida Színházban lesz előadás, Topolcsányi Laura Égben maradt repülő zenés titkok Edith Piaf életéből két részben, a főszerepben Keresztes Ildikó. Ezek tehát a választható nyeremények, úgy kell játszani, hogy elküldik nekünk a helyes megfejtést a 0630 30 30 160-as SMS számra, vagy a muzsikáló@radio.hu e-mail címre, és a megjelölik azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és aláírják a saját nevükkel az üzenetet. És ma egy évfordulóhoz kapcsolódunk, 1935-ben ezen a napon született a világ egyik leghíresebb és legsikeresebb énekese, egy igazi legenda. Azt kell kitalálni, hogy ki ő. Az egyik felvételét halljuk. Jó játékot kívánok!

Donizetti az Ezred lánya című operájából szól, Tonio Cavatinája az első felvonásból, Luciano Pavarotti énekelt, a londoni Covent Garden opera zenekara játszott, és ez már tartalmazta a helyes megfejtést is, ugye 1935-ben ezen a napon született Luciano Pavarotti, őt kellett kitalálni, mondom a szerencsés nyerteseket, Szatmári Eszter, Simon Judit, Lajcsik Imre és Ács Nikoletta örülhet a választott nyereménynek. Gratulálunk nekik és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Berlioz fantasztikus szimfóniájából szól a második tétel.

Berlioz fantasztikus szimfóniájának második tételét hallottuk, ez volt a Báli jelenet, a Bastille Opera zenekara játszott, vezényelt Myung-Whun Chung. Brahmsszal búcsúzunk, a második szimfónia negyedik tételét a berlini filharmonikusok játsszák, vezényel Claudio Abbado.

0: Johannes Brahms második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a berlini filharmonikusok játszottak, Claudio Abbado vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel, de maradjanak velünk. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, Szejrű Dénest hallották.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. Az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát. Változékony őszi időre számíthatunk. A költségvetési hiány csökkentése mellett kérdéses, honnan lesz pénz a kormány több százmilliárd forintos vállalásainak teljesítésére. Ezt mondta Zsidai Viktor, gazdasági és pénzpiaci elemző, a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az elemző szerint a vagyonadóból legfeljebb 300 milliárd forint folyhat be, ezért elsősorban az állami működési és gazdaságfejlesztési kiadások csökkentésével lehetne forrást teremteni. Úgy véli, a kormányzati vállalások teljesítését fokozatosan kellene megkezdeni, mert a költségvetés rendbetétele elengedhetetlen a gazdasági bizalom helyreállításához, a növekedéshez és a későbbi euró bevezetéshez. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyerekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával folytatódik az ülés. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően már holnap megválaszthatja a parlament a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét. Hantosi István, a bizottság kormánypárti elnöke múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Stabilitást és megnyugvást hozhatnak a kárpátaljai magyar oktatásban az ukrán oktatási törvény tervezett módosításai. Ezt mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az ukrán parlament várhatóan a napokban fogadja el a változtatásokat, amelyek visszaállíthatják a korábban elvett kisebbségi jogok egy részét. Ismét lehetővé válhat a magyar tannyelvű iskolák működése, a magyar nyelvű érettségi, valamint az anyanyelv használata az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát az Egyesült Államok. Erről a Financial Times és a CNN számolt be, európai tisztviselőkre hivatkozva. Azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor egy interjúban azt mondta, nem tud semmiféle tűzszünetről. A két lap értesülései szerint hétvégén az amerikai külügyminisztérium, majd a védelmi minisztérium is figyelmeztetéseket küldött európai és ukrán tisztviselőknek. A Fehérház egyelőre nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Változékony idő lesz. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A nyugat és a Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. Napközben 13-18, este 8-12 fok között alakul a hőmérséklet. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Sinfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New York-i utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Angela Hewitt zongorázik. A kanadai klasszikus zongoraművész leginkább Bach interpretációiról ismerjük. Most Beethoven és Ravel zongoradarabokat is hallhatunk tőle. Angela Hewitt a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. 40 éve hunyt el Kóródi András karmester. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Kóródi Andrásra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át, lelki gyakorlat és emlékezés. Rocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16 óra 30 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Otto hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Harry Purcell egyik kísérő zenéjének részleteit hallgatjuk. Nyitányként ez lesz az Aglegény zene, az angol kamarazenekart Raymond Leppard vezényli.

Henry Purcell az Aglegény című színpadi kísérő zenéjéből hallgattunk részleteket. Ezt a művet a zeneszerző William Congreve azonos című komédiájához írta 1691 körül. És ennek előzménye is van, mert amikor első Károly királyt 1649-ben kivégezték, Anglia köztársasággá vált, és ebben az időszakban minden színházi előadást betiltottak. 1660, a restauráció után élénkült fel újra az érdeklődés a színház iránt, és ehhez Purcell, aki 1659-ben született, amikor már zeneszerző volt, elég jelentősen hozzájárult. Számos színdarabhoz írt kísérőzenét, valamint úgynevezett féloperákat, szemioperákat is komponált. Ezekben a főszereplők a szövegüket főként beszédformájában mondják el, de vannak énekelt részek is, amelyeket általában kisebb drámai szerepet betöltő énekesek adtak elő. És ha már az Aglegény részleteit hallottuk, maga Purcell nem volt az. A zeneszerző valószínűleg 1681-ben nősült meg, és a házaspárnak 6 gyermeke született, közülük sajnos csak 2 érték meg a felnőtt kort. Henry Purcell az Aglegény kísérőzenéjének részleteit hallgattuk tehát az angol kamarazenekar előadásában Raymond Leppard vezényletével. Maradunk az opera színpadi műfajnál, és Carmaria von Weber a Bűvös vadász című operájából szól, Agatha kavaténája, Kuntula Janovic énekel, a Dresdai Staatskapellét Carlos Kleiber vezényli.

Gundula Janowicz énekelte Agatha Cavatináját, Kármária von Weber a Bűvös vadász című operájának harmadik felvonásából, a Dresdai Staatskapellét Carlos Kleiber vezényelte. Francia zene következik, és a franciák között Ernest Chaussont, Claude Debussyt vagy Maurice Ravelt azért is tisztelték, mert ők voltak az elsők, akik újra felfedezték az előttük alkotott nagymestereket, és a barokk zeneszerzők műveit tanulmányozták, annak érdekében, hogy új irányt találjanak a hanyatló romantika után, és az ő segítségükkel, tehát a korábbi mesterek segítségével jussanak el a modern zene felé. De a romantika korszakában volt egy kisebb francia zenészcsoport is, ide tartozott Pierre Baillot és Jean-Louis Adam, akik már a 19. század első évtizedeiben is tanulmányozták a barokk repertoárt, és fel is használták annak hatásait. Alexandre Choron zenetudós pedig a restauráció végén tartott párizsi koncerteken, többek között Jeanneken műveit is műsorra tűzte, úgyhogy nem csak a nagyon ismert zeneszerzők voltak azok, akik újra felfedezték a franciák számára is a barokk korszakot. Camille Saint-Saëns 1866-ban kiadott cselló zongora szvitje is ebbe a hagyományba illeszkedik, a fiatal zeneszerző egyfajta tisztelgése ez a felvilágosodás előtt. Megjelenik benne Bach hatása, mert hogyha a harmadik scherzo tételt akár Viola da Gambára írta volna a zeneszerző, úgy is megállná a helyét, a fináléban pedig ellenpont tudását bizonyítja a zeneszerző. És ezt az ötödik finálé tételt hallgatjuk most Camille Saint-Saëns opusz 16-os szvitjéből, Devics Gergely és Ránki Fülöp játszik.

0: Camille Saint-Saëns Opus 16-os szvitjének 5. finálé tételét csellón Devics Gergely, zongorán Ránki Fülöp játszotta.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2 perccel múlt 9:30. Cselló és zongora után most 2 fúvós hangszer kap főszerepet. Antonio Salieri C-dur koncertójának első tételét hallgatjuk. Aurel Nicolai fuvolán, Heinz Holliger oboán játszik, és mellettük az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekar működik közre.

Antonio Salieri C-dur koncertójának első tételét Ariel Nicole Fuvola és Heinz Holliger oboaművész, valamint az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekar játszotta. Kicsit korábban Saint-Saëns-nál említettem Claude Debussyt is, akkor most jöjjön az ő zenéje, aki a normandiai partvidéken volt, amikor befejezte a Fehéren és Feketén című művet. 1915. júliusában költözött egy időre Pourville-be, hogy elmeneküljön a főváros nyomasztó légkörétől, és ebben az időben már súlyosan beteg volt a zeneszerző, és emellett aggódott Franciaország sorsa miatt is az első világháborúban. A Fehéren és Feketén három tételét három személynek ajánlotta. Az elsőt Szergej Kuszevickinek, aztán a másodikat Jacques Charlotnak, aki Debussy kiadójának munkatársa volt és elesett a háborúban, a harmadik tételt pedig Igor Stravinszkijnak. A három tétel közül a Charlotnak és Stravinszkijnak dedikált második és harmadik tételt hallgatjuk most. Sviatoslav Richter és Benjamin Britten zongorázik.

A második és harmadik tételt hallottuk Claude Debussy Fehéren és feketén című darabjából. Sviatoslav Richter és Benjamin Britten zongorázott. Egy olyan triószonáta részleteit hallgatjuk most, amelyet Handelnek tulajdonítanak ugyan, de nem biztos, hogy ő a szerző. Nem sok mindent tudtak kideríteni a kutatók ezekről a művekről, de bizonyos stílusjegyek arra utalnak, hogyha valóban Handel a szerző, akkor fiatalkori művek lehetnek. Innen a gyűjtőnév, Halley szonáták, mert a darabokat korábban Handel Halley éveihez sorolták. A későbbi nagy zeneszerző 18 éves koráig élt ott. Ma azonban már tudjuk, hogy ha valóban ő a zeneszerző, akkor legalább egy szonátát a sorból már inkább a londoni évek alatt írt. Hát ennyit tudunk erről a sorozatról, minden esetre most hallgassuk a 382-es jegyzékszámú Es-dur trió szonáta első és második tételét, a Convivium együttes játszik.

Handel Ezdur trió szonátájának első és második tételét a Convivium együttestől hallottuk, most pedig következzék Beethoven negyedik szimfóniájának harmadik tétele, a Verbier Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényli.

0: Beethoven 4. szimfóniájának 3. tételét a Verbier Fesztivál kamarazenekarának élén Takács Nagy Gábor vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 3 perccel múlt 10 óra, Jean-Marie Leclerc zenéje következik most, aki 1697. május 10-én született Lyonban. 6 testvér közül volt az egyik, és nem csak ő, hanem a testvérek közül összesen 5 lettek zenészek. Volt egy azonos, ugyancsak Jean-Marie nevű öccse is, úgyhogy a jeles hegedűst gyakran említik idősebb Jean-Marie-ként. És ennek az idősebb Jean-Marie Leclercnek tanulmányairól nem sokat tudunk, de az biztos, hogy táncosként és hegedűsként is fellépett, pályafutása során pedig kora egyik legtöbbet utazó francia zenésze lett, sikereket aratott hazájában is, Hollandiában és Spanyolországban is. Leclerc kizárólag hangszeres zenét adott ki, szonátákat, hegedűversenyeket, valamint duó és trió szonátákat írt. Bár ez abban a korban igen szerény életművet jelentett, a darabok technikai és zenei színvonala miatt mégis őt nevezték a francia Corellinek. Hát a francia Corelli életművéből az Opus 7-es D-dur hegedűverseny első tételét hallgatjuk, Augustin Lusson és a Begár együttes előadásában.

Jean-Marie Leclerc Opus 7-es D-dur hegedű versenyének első tételét Augustin Lusson és a Beger együttes játszotta. Most hallgassuk a Chansonettet Gioachino Rossini Öregkori csíntevések zongorasorozatából. Marco Sollini játszik.

Rossini öregkori csíntevések sorozatából a Sanzonettet Marco Sollini játszotta. Edward Elgar 1892-ben írta Vonos szerenádját, és ez volt az első műve, amellyel az akkor 35 éves zeneszerző valóban elégedett volt, és ezt azóta is így gondolják a hangszeresek és a közönség is. A szerenád nem csak Elgar legnépszerűbb darabjainak egyike, hanem a Vonos zenekari repertoár egyik leggyakrabban játszott műve. Az Émol Vonos szerenád második és harmadik tételét hallgatjuk, az Anima Musicae kamarazenekar játszik.

Az Anima Musicae kamarazenekar játszotta Edward Elgar émolvonós szerenádjából a két tételt, a másodikat és a harmadikat hallgattuk. Most pedig a negyedik tétel következik, Joseph Haydn 84. Ezdur szimfóniájából. A New Yorki Filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényli.

0: Haydn 84. Ezdur szimfóniájának negyedik tételét a New Yorki Filharmonikusok előadásában hallottuk, Leonard Bernstein vezényelt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenon.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtt játékához. Mondom is a nyereményeket. Az első páros jegy október 14-e szerdára szól, este 7 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a Variációk sorozat második előadása lesz, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kamarasorozata ez, és ezúttal a cselló kap központi szerepet a művekben. Október 14-én szerdán este 7 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében Variációk kamarazenei sorozat Gordonka dialógok. A következő előadás ugyancsak október 14-e szerda, este 8 órakor a BMC Opus Jazz Klubban a Tálas Klaus duót hallgathatják meg. Tálas Áron és Klaus Ádám rendhagyó billentyű dob duója. Nagyon sok mindent ötvöz a modern hip-hop, a funk, a drum bass és a jazz harmónia és dallam világa keveredik ebben az előadásban. Ez lesz tehát október 14-én szerdán este 8-tól a BMC Opus Jazz Klubban. Október 17-e szombat, a következő dátum, este 7 órakor a Ramárt Színházban Czerkovics Béla, Szilágyi László Eltörött a hegedűm című zenés vígjátékát láthatják az érdeklődők a Turai Ida Színház művészeinek előadásában. Ez tehát október 17-e szombat, este 7 óra Ramárt Színház. És visszatérünk a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermébe, ahol október 22-én csütörtökön este 8-kor az évfordulók sorozatunk folytatódik. Mozart és Bartók művészete előtt tiszteleg Falvai Attila hegedű és Fülei Balázs zongora művész. Ez tehát október 22-e csütörtök este 8 óra Dohnányi Központ nagyterem. Az előadások mellé van egy tárgyereményünk is természetesen, ez a Szakcsi Lakatos Béla Quartet Density of Standards című lemeze. És várom a zenei javaslatokat is, jön mindehez a kérdés, ami talán nem is lesz olyan nehéz. Christoph Willibald Gluck két Ifigénia operájának egyikéből hallgatunk részleteket, és ezzel emlékezünk egy kiváló művészre, 1933. október 12-én született Déri Gabriella, kossuthdíjas operaénekes, ő énekli Ifigénia szerepét. A kérdés pedig az, hogy hol történik a két opera cselekménye, avagy mi a két opera címe, amelynek mindkét darabnak zeneszerzője Christoph Willibald Gluck. Tehát mi a címe Gluck két Ifigénia operájának? Erre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre.

Krisztóf Willibald Gluck egyik Ifigénia operájából hallgattunk részleteket, a negyedik felvonás fináléját, és a kérdés az volt, hogy mi a két opera címe, tehát egyiknek is, másiknak is, vagy úgy is mondhatjuk, hogy hol történik az opera cselekménye. Ifigénia Taurisban ez a második opera, és annak részleteit hallgattuk, és Aulisban az első opera címe. Ifigénia Aulisban és Ifigénia Taurisban, ez volt tehát a helyes válasz. És a felvételen Déri Gabriella énekelte Ifigénia szerepét, akire születése napján emlékeztünk, de mellette is kiváló énekesek működtek közre. Andor Éva, Bende Zsolt, Réti József, Sebestyén Sándor és Sándor Judit énekelt. A Magyar Rádió énekes zenekarát Ferencsik János vezényelte. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgyereményt Dóci Klára, Petőné Nyikes Mária, dr. Forrai Mihály, Udvari Antal és Szebb Tamás nyerte, vagy Sebb Tamás, nem tudom, hogy ezt most németesen, magyarosan vagy angolosan kell mondani a nevet, minden esetre övé a tárgynyeremény. És zenei ajándékokat is kapunk Vámos Katától, Velcsei Ágnestől és Martin Józseftől a mai délelőttbe. Vámos Kata Árva Pert zenéjét javasolta, és a zeneszerzőtől, ha valamit adunk, nem sok mindent sajnos, az általában kórusmű, de most hallgassunk egy zenekari felvételt. A Tallini Kamarazenekar játszik Tonukai Juste vezényletével. Árva Pert Kelet és Nyugat című műve következik.

Arvo Pärt Kelet és Nyugat című művét hallottuk a Tallini Kamarazenekartól Tonukájusz te vezényletével. Vejcsei Ágnes kérésére egy megunhatatlan ária következik Antonin Dvorák Ruszalkájának első felvonásából a Dalaholdhoz, René Fleming énekel, a Cseh Filharmonikus Zenekart Charles Mekeras vezényli.

Antonin Dvořák Ruszalka című operájának első felvonásából hallottuk a dal a Holdhoz áriát. René Fleming énekelt, a Cseh Filharmonikus zenekart Charles Mekeres vezényelte. Martin Józsefé a harmadik zenei javaslat, ő azt írta, hogy egy késői Schubert impromptut szeretne javasolni Kocsis Zoltán előadásában. Minden megvalósul, egy 1977-ben tartott koncertet idézünk, és az 142-es Opus Posthumus számú sorozatból a negyedik F-moll impromptut játsza Kocsis Zoltán.

0: 1977. márciusában adta azt a koncertet a Zeneakadémián Kocsis Zoltán, amelyről most ezt a részletet hallgattuk. Schubert 935-ös jegyzékszámú F-moll empromptűjét játszotta a felejthetetlen művész. És így teljes a délelőtti játék. Köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 7 perc elmúlt, 11 óra, Bach zenéje következik, a 78. kantát, a duettjét ezúttal nem énekhangokon, hanem trombitákon halljuk. Moris és Nicolas André játszik, Lor Morabito csembalon, Marc Dupont gordonkán, Rémi Bouchy nagybőgőn játszik, és van egy karmester Jean-Pierre Berlinghem.

Bach 78. kantátájának duettjét hallottuk Maurice és Nicolas André trombitán, Lore Morabito csembalon, Marc Dupont gordonkán, Rémi Bussy nagybőgön játszott, és Jean-Pierre Berlingen vezényelt. Most következzék Mauro Giuliani A-dur gitárversenyének második tétele, John Williams játssza a szólót, az Ausztrál Kamarazenekart Richard Tognetti vezényli.

Ez volt Mauro Giuliani A-dur gitárversenyének második tétele, John Williams és az Ausztrál Kamarazenekar játszott, Richard Tognetti vezényelt. Most pedig hallgassuk a negyedik tételt Robert Schumann második szimfóniájából, a Forradalom és Romantika zenekarának élén John Eliot Gardiner.

0: Schumann második szimfóniájának negyedik tételét, a Forradalom és Romantika zenekarától hallottuk, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, holnap várjuk Önöket.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A hamburgi Elbphilharmonie Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A Müpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. 40 éve hunyt el Kóródi András karmester. Végigkísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Kóródi Andrásra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este az Accademia Bizantina hangversenyét hallgathatják meg. A kiváló olasz historikus együttes most énekes darabokat szólaltat meg korhű előadásban Anna Bonitatibus mezzoszoprán közreműködésével, vezénnyel Ottavio D'Antone.

0: Lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Arckép mai vendége Kecskeméten született, Szegeden és Kolozsváron tanult, Chicagóban él. Vizin Viktória énekművész bejárta a világ nagy operaházait, a hagyományos opera repertoár, lírai és drámai szerepei mellett kortárs művekben is színpadra lép.

0: színházi ember vagyok, és nem hagyományos értelemben vett operaénekes, így fogalmaztál egyszer. Hogyan emlékszel vissza a kecskeméti kislányt? Hogyan varázsolt el annak idején a színház világa? Hogyan kezdődött ez a szerelem?
1: Ez nagyon egyszerű volt. Szüleimnek volt bérlete a Kecskeméti Katona József Színházban, és 4 éves korom óta engem elvittek. Úgyhogy én az Osztrigás Micit szerettem meg legelőször, és azt mondtam, hogy anya, apa, én ott leszek egyszer, táncolni fogok, színészkedni fogok, csillivilli ruhákban fogok járni, tehát engem ez nagyon elvarázsolt. Én nagyon szerettem énekelni, nagyon szerettem táncolni, nagyon szerettem verselni, tehát ez nagyon hamar megmutatott, hogy engem ez a színházi varázs nagyon be fog vonzani egyszer csak.
0: Egyértelmű volt a Kodály Zoltán énekzene tagozatos általános iskola is.
1: Igen, anyuéknak ezt mondtam, 4 éves koromban és 5 éves koromban beirattak a zeneuviba, aztán hát azt a felvételit sosem fogom elfelejteni, életem első meghallgatása volt, tehát hogy ritmusérzéke van-e a gyermeknek, vagy egyáltalán van-e hallása, egy tiszta beszéde, illetve énekhangja, és hát felvettek, 12 évet oda jártam. Úgy volt, hogy konzervatóriumi részbe fogok kerülni, majd a 9-től 12-ig zongorista voltam, de én 3. általános iskolás koromban, amikor felhoztak először a Napközivel az operaházba, akkor tudtam, hogy nekem valami mást kell csinálnom, tehát a hangommal kell kezdeni valamit, tehát nekem ez a színészet, ez a színpad nagyon vonzó volt. A zongora a mai napig haszontárgynak tartom, tehát én nagyon szeretek zongorázni, használom, hiszen most már, amikor mentorkodok és tanítok, akkor kell, hogy egy olyan fajta tudásom legyen, hogy ha kell, akkor lekísérjem őket. Nyilván nem Richard Straussról beszélek, de mondjuk egy Mozartot az ember le tud kísérni, vagy egy kellemesebb tempójú barokk művet. Úgyhogy zongorista voltam, abból pedig átmentem énekesnek.
0: Sok pálya kezdődik így. Az énekművész pályája mindig később kezdődik picivel, ahogy érik a hang.
1: Igen, bár ez is megváltozott a 21. században, mert most már olyan sokan 7-8 évesen elkezdik a gyermeküket hangképzésre járatni. Én annyira ezt csak úgy vigyázva és óvatosan tudom elfogadni, mert az még egy gyermeki hang, tehát nagyon nem lehetne komolyan énekképzést tanítani.
0: Saját lányodnál ez hogy volt? Ugye a lányod is énekes lett, pályája elején van Carmen, és a neve sem véletlen, erre majd még visszatérünk.
1: Persze, Carment nem engedtem énekelni a hormonális változások előtt, megmondtam neki, hogy visszatartom őt. Nyilván az iskolában, amikor kellett énekelni kórusban, vagy musical előadásba kellett meghallgatásra menni, és megkapta a szerepet, akkor segítettem neki, de nem tanítottam énekelni addig, amíg ő azt mondta, hogy na most már kész vagyok rá.
0: Műsorunk elején Bizé Carmenjéből szólt a részlet, ugye nem véletlenül, hiszen a neved sok mindenkinek egybeforszinte a Carmennel. Bécsi Staatsopera, a londoni Covent Garden, a Chicago és a Los Angeles-i opera, a Carnegie Hall, valamint a New York-i Metropolitan színfodai mellett a Távol-Keleten is énekelted. Egyébként mi a legnagyobb különbség az amerikai, a távol-keleti meg az európai operajátszás között?
1: Ez egy hatalmas kérdés, és nagyon komplex a válasz. Megpróbálom leegyszerűsíteni. Az amerikai operajátszás, illetve opera élet, az egy leszűkült élet. Tehát ott stagione színház van, tehát nincsen repertoár színház. Megadják 2-3 évvel előtte, hogy mit fognak, mit terveznek majd a naptárra tűzni, és aztán ezt megvalósítják mindenféle hatalmas sztárokkal. Tehát teljesítményre mennek. Itt viszont Európában hatalmas lehetősége van a fiataloknak, a fiatal generációnak. Én az összes amerikai tanítványomat, akikben azt érzem, hogy tényleg megvan bennük az az ihlet és az a tehetség, és az az akarat mögötte, hogy kijárják, kitapossák a saját útjukat. Mindig azt mondom, hogy ez csak Európában lehet, mert Európában repertoárszínházak vannak, Németország és Ausztria, most erre gondolok éppen, és olyan lehetőséget kapnak, hogy be tudják énekelni a repertoárjukat, ki tudják fejleszteni úgy az állóképességüket és a hangszalagjuknak a stabilitását, a funkció hogy ne legyen az, hogy fél évig semmi, aztán utána valami.
0: A mesébe élő pályád elején melyek voltak azok a meghatározó találkozások, amik a mai napig akár inspirálnak, hatnak rád?
1: Nekem 2 nagyon-nagyon meghatározó tanárom volt, akik befolyásolták a karrieremet. Az egyik a Szegedi Egyetemen, akkor még Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának hívták, Berdával Ika néni. ő ugye egy koloratúra szoprán volt, ő szopránként tanított engem, és sosem mutatott semmit sem, csak rám nézett, és még egyszer leütötte az akkordot, abból tudtam, hogy akkor ennél van egy jobb verzió is, és ki kell találnom önmagamnak, hogy szóljon optimális módon az a hang.
0: Ez jó, így visszanézve professzorként már.
1: Nekem szükségem volt erre, mert én egy ösztönlény vagyok, tehát én szeretem önmagamat tanítani, önkritikát hatalmasan, 100%-osan megtartom, és tulajdonképpen nem tudtam, de ez nem mindenkinek jött össze, tehát nem mindenki tudott ilyen stílusban átvenni minden tudást, tehát a lényegi anatómiát, a pedagógiáját a dolognak egy másik tanár tanította, és ő pedig csak rám nézett, és azt mondta, hogy akkor most ezt még egyszer ismételje meg, de nem mondta meg, hogy miért, csak én találjam meg, hogy ez miért nem lehetett jól. Tehát tulajdonképpen kívülről hallgattam önmagamat, nem belülről, és így megpróbáltam az ő sugallatára jobbnak lenni, hiszen Berdá Valériának énekelni heti szinten az egy hatalmas dolog volt annó. A másik, akit meg kell jegyeznem, hát ő volt az utolsó tanárom, és a mai napig szinte minden nap az életemben van, azt kell, hogy mondjam. Köncs Boldizsár. Úgy volt, hogy én a Szegedi Egyetem után rögtön jövök az opera szakra, és már 2 éve Valikával együtt a Boldizsár tanított engem, de közben a színművészetire készültem, tehát itt minden összekuszálódott, és Boldizsár viszont megmutatta, elmagyarázta nekem az anatómiáját. Tehát nekem szükségem volt egy ösztönösségre, és szükségem volt egy tudatosságra. És ez a 2 tanár így egyé fort bennem.
0: Most professzorként 2 amerikai egyetemen is tanítasz, hogyan látod, hogy hogyan jó? Tehát énekmesterként mit a legfontosabb átadni a növendékeknek ahhoz, hogy pályára kerüljenek?
1: Megtartani a lelket? Ezt meg kell tanítanom, mert amikor bejönnek, akkor már beénekelve érkeznek, és mindig mondom nekik, ne énekeljetek be, mielőtt én beénekeltetlek benneteket, mert akkor én már egy fix hangot fogok majd átdolgozni. Én azt szeretném, hogyha ti olyan álmosan és olyan reketten, hogyha arról van szó, vagy fáradt hanggal érkezzetek meg, és megtanítalak benneteket ezzel is dolgozni, mert minden napnak megvan a kihívása egy éneklésben, és ez a technikai része. Tehát nekem nagyon fontos, hogy tökéletes technikát tudjak nyújtani. Egyébként Amerikában ez jellemző. Bemegy egy operaházba, ott nincsen olyan énekes, aki 99,9%-osan ne tudna énekelni. Tehát az 1%, az úgy gondolom, hogy mindenkinél fennakad, de itt kezdődik a nagybetűs éneklés. Ezt tanítjuk, illetve én ezt tanítom, mert látom, hogy ez a piac. Európában azt látom, hogy egy kicsit nagyobb a lehetőség, hogy még beletanulhassanak a saját hangszerükbe, mikor már fizetett énekesek. Amerikában ez nem megy. Úgyhogy én ezt muszáj, hogy átadjam a technikát. Nagyon figyelem őket, mentorálom őket, tehát mindig elmondom nekik, hogy melyik helyen mit kellene megpróbálniuk, repertoárt építek nekik. Azt figyelem, hogy most ebben a pillanatban mit szabad és mit lehet a lehető legjobban adottságaiknak megfelelően énekelni, de azt is megmutatom, hogy én ebben a hangban 5, illetve 10 év múlva mit szeretnék hallani, mert már hallom, hogy ez lesz a jövő. Ez a legnehezebb egyébként, hogy belehallani, hogy miből lesz mi.
0: A következő percekben Luigi Della Piccola, a Fogoly című egyfelvonásos operájából szól a részlet.

0: A baroktól a kortárs operáig mindenféle szerepet énekeltél, énekelsz, és sokszor az alkotói folyamat részese is voltál. Mikor kezdődött ez a kortárs zene iránti szenvedélyed?
1: Még Szegeden kezdődött, Huszár Lajosnak voltam a tanítványa, ő zeneelméletet tanított talán egy fél évet, nekem vagy egy évet, és egy pici kis történet róla, vizsgára készültünk, és kitartotta a kezét, két kupac volt az egyik kezében, az egyik a másik kezében, a másik, és mondta, hogy jó, az egyik kezemben azt a kupacot tartom, amit azoknak szánok, akik nem feltétlenül mélyedtek bele a zene elméletbe, és a másikban pedig kimondottan azoknak szeretném átadni ezt a példasort, akik rendkívül tehetségesek a zenelmélethez. Én voltam az első a sorban, mondom, biztos vagyok benne, hogy nem a nehezített pályát fogom, hanem az egyszerűsített pályát fogom kapni, és akkor azt mondja, Viki, gyere, te leszel az első, és oda nyújtotta nekem a nehezített pályát. Trisztán és Izoldát húztam ki, és amíg mindenkinek ilyen egy, maximum két soros kotta példa volt, nekem egy egész oldal volt, és ott ültem felette, és csak néztem, és 20 percen belül voltam, amikor még nem tudtam hozzányúlni az elemzéshez, valószínűleg volt bennem egy görcs, és már ott voltam, hogy visszaadom neki, hogy adjon nekem egy sokkal könnyítettebbet, és egyszer csak kiviláglott előttem, és elkezdtem írni az elemzésemet, úgyhogy így kezdődött, nagyon emlékszem rá. Az öt darabjait énekeltem például, aztán Terényi Edének a műveit énekeltem már Szegeden, és az érdekessége a dolognak, hogy nincsenek véletlenek. Ő volt a konzulens professzorom, amikor a PhD-met csináltam, és az már ugye muzikológia volt, tehát zenetudományok doktora lettem 2001-ben, és hát valahogy a sorsok így összefonódnak. Éneklem először a darabját, aztán utána pedig ő a konzulensem.
0: És hát említed Wagnert.
1: Igen.
0: És ugye egy éve az amerikai Wagner Társaság elnökének választottak, melyhez sok szeretettel gratulálunk.
1: Köszönöm.
0: Milyen feladatokkal jár ez? Milyen célokat tűztetek ki? Mi egy ilyen helyen kicsit más pályán a feladat?
1: Azért választottak engem, mert egy szervező készségre volt szükségük, tehát egy olyan ember, aki dinamikusan átlátja a problémákat, az, hogy újítani kell, és rengeteg ismerettsége van, ami ugye nekem megadatik a karrierem miatt, tehát be tudok vonzani a nevemmel olyan embereket előadásokat tartani, vagy akár énekelni nekünk, akik lehet, hogy csak az én két szememért, ahogy szoktuk mondani magyarul, tehát az én kérésemre jönne el, és ezek a csodálatos dolgok, amikor tényleg nem arról szól a dolog, hogy XY dollárért fogok most föllépni. Persze, hogy adunk neki tisztelt díjat, csak ők szívesen jönnek, azért, mert van egy kapcsolat, egy kollegális viszony, ami kiépült immáron 30 éve, amióta énekelek professzionálisan.
0: És ha már az évtizedeket, számokat említjük, több mint negyed évszázada élsz Chicagóban. Hogyan indult ez az út? Hogyan kerültél Kecskemétről Chicagóig, tényleg mesébe illő? Abban az időben azért külföldre nehezebb volt kijutni eleve. De milyen állomásokat tudnál említeni?
1: Az elejét kell csak említeni, mert utána aztán mint robbanásszerűen ment. Tehát Kecskemétről 18 évesen elkerültem Szegedre. Szegedről már kacsingattam a színművészeti főiskolára, és oda készítettek föl. Tehát Megyesi Marika néni volt a szépbeszéd tanárom, Kopettilia volt a színpadmesterség tanárom, tehát tényleg nagyon sokat megtettem, akkor jártam balettra, jazzbalettre, mindenre, az Operett Színházhoz is bejártam, és így barteleztünk, hogy én tanítottam énekórát a növendékeknek, és akkor ingyen, tehát én mindent kijártam magamnak, teljesen magamat tartottam el az utolsó három évben, azért, mert maximum ösztöndíjon voltam, és nekem sokat fizettek, és akkor a szüleimnek nem kellett semmit sem beleadni a közösbe, és mondtam nekik, hogy én elintézem, hogy ki tudjam járni az én utamat. Nem értették még akkor, hogy miért járok színi tanodákba, most már értik. Tehát nekem a színészet nagyon fontos volt, tehát akkor Budapest, Könyvboldizsár, az utolsó két évben párhuzamosan a Berdávalikával, és az opera felvételi előtt én elmentem versenyezni Kolozsvárra. Ez volt életem első nemzetközi versenye, megnyertem a versenyt, és adtak nekem egy román ösztöndíjat, hogy ott végezzem el a masterst, és mellette meg a kolozsvári magyar opera felajánlotta, hogy ott debütáljak professzionálisan, ami most lesz 30 éve, december 4-én Rozinaként léptem fel. Papíron 4 évet voltam ott, mert közben elvégeztem ugye a PhD-t is ott, de 3 hónapot voltam ott fizikálisan, mert hogy a Rozina szereplés alatt Kürti András a kezemben nyomott egy brossúrát, hogy jöjjek el versenyezni a Falstaff versenyre, ami ugye itt volt Budapesten, ez a Verona, Kyoto, Ludwigshafen és Budapest, és én akkor még szopránként érkeztem meg, Alice Fortként versenyeztem, aztán Fedora Barbieri főzsűri behivatott engem, hogy maga most tulajdonképpen mit akar, mert én azt hallom, hogy maga mezzo, nem szoprán. Azért ezt egy kontraaltó hallani eléggé biztató volt, és azt mondták, hogy hát, hogyha tudom a Macbeth szerepét, ez volt 8 órakor este, akkor másnap reggel 10-kor várnak a középdöntőbe. Nekem volt 5 óra hosszám, hogy megtanuljam a szerepet. Pókerarc, tehát megnyertem azt a versenyt, úgyhogy nem volt első helyezés, és osztott második helyezés, volt egy olasz énekesnővel, Kolonics Klárival mentünk ki, és Nógrádi Gergővel, tehát mi voltunk a magyar front, így jutottam ki Veronába, és Veronából tulajdonképpen megtanították az egész repertoárt, amit kellett nekem tudnom, és akkor elindult a versenyzés, és a versenynyerés sorozatok, Belvedere versenytől kezdve, Giuseppe Di Stefano verseny, és a többi, úgyhogy így ment. 2000-re, tehát 96. december 4, és 97-ben ugye megnyerem a versenyt, akkor kikerülök Verónába, 98-ban már a Wexfordi Fesztiválon szerződtetnek, visszahívnak, 99-ben, 2000-ben, ja, és az első Wexfordi Fesztiválon megtalálom az első angol menedzseremet, és 2000-ben már szerepelek a Covent Gardenben, és onnantól kezdve a Metropolitántól kezdve mindenhol.
0: Tehát nem csak tűnik mesébe illőnek és egyenesnek ez az út, hanem valamelyest egyenes is volt.
1: Igen, láncreakció volt ez az egész, és az a szerencsés alkat vagyok, aki felismeri, és megyek az ösztöneim után, nagyon tudatos vagyok egyébként. Tehát az ösztön és a tudatosság, ami a két tanáromban benne volt, az most bennem tudatosult és összpontosodott. Tehát azt mondom, hogy fölismerem, érzem, hogy nekem valami miatt el kell mennem egy helyre, még nem látom, hogy miért, de aztán előbb-utóbb kialakulnak. És egyébként így születnek meg az operák is, amit Zombola Péterrel szoktunk
0: alkotni.
1: Így van.
0: Ha már a kortárs operáknál és a kortárs zenénél tartunk, hát Ötvös Pétert mindenképpen meg kell említenünk. Ugye 2018-at írunk, amikor a Műpában felcsendült a Senza Sangue című opera. Az ő vezényletével a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott.
1: Igen, nagyon örültem, amikor megkeresett Kál Csaba ezzel a feladattal, mert a Csabával mi kezdetektől ismerjük egymást, mert ugye a Vashegyi féle dominikánus udvar Così fan tuttét, azt ő rendezte, aztán a Rameau-t is ő rendezte. Tehát ő tudott rólam, és vissza szeretett volna hozni Magyarországra, én úgy éreztem, viszont azért egy Senza Sangue-t elénekelni nem olyan egyszerű. És azt hiszem, hogy Csaba tudta azt, hogy vagyok én, aki képes vagyok egy ilyen nagy falatot bevállalni. Ez egy nagyon nehéz zene. És aztán Péterrel így ismerkedtem meg, egy tünemény ember volt. El sem tudom képzelni, hogy nincsen fizikálisan itt, mert azért a zenéje az itt tartja őt. Fantasztikus volt, de sose felejtem el, amikor először a Műpában Zic próbánk volt, és volt egy olyan zenekari betét, amiben nem volt megtámogatva az én hangi belépésem. És mondtam neki, nara, hogy Péter, lehet, hogy valami van velem, de én ezt nem hallom. Lehetséges, hogy valahogy megtámogassuk ezt a belépést, mert én jól szeretném érezni magam, amikor a színpadon vagyok. És azt mondta, hogy természetesen, jó, akkor trombiták, nem csak egy játsza, három játsza, a harsonákból leveszünk, tehát ő átrendezte rögtön az egész hangszerelést, csak azért, hogy az egy pillanat nekem kényelmes legyen. Ez egy fantasztikus érzés, tehát teljes támogatottság.
0: A következő felvételen Ötvös Péter Senza Sangue című operájából szól a részlet. Vizin Viktória énekel, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén, a szerző vezényel.

0: Az arckép mai vendége Bizin Viktória énekművész. Milyen alkotótársakkal dolgozol szívesen?
1: Most már olyan szinten kiterjed a művészi munkám, hogy ugye nem csak énekesről beszélünk, és nem csak tanárról, mentorról beszélünk, nekem az kevés. Tehát alkotok, ugye rendszeresen írok, és nem csak librettókat írok, hanem más is írok, tehát nekem muszáj, hogy kijöjjön belőlem az, amit én átélek, megélek.
0: És sokszor részt veszel olyan összművészeti alkotásokban, ami kicsit másképp láttatják, akár az operát.
1: Igen.
0: Gondolok itt a Don Giovannira.
1: Igen, ez így van, tehát én mindig úgy gondolom, hogy úgy lehet az operát megtartani, mint műfajt, mert ez egy nagyon nagy kérdés, ugye mostanában, hogy ezt a nagyon régi műfajt, hogy lehet életben tartani. Én úgy gondolom, hogy az opera az mindig élni fog. Hosszú időbe telt, amíg ezen így átrágtam magam, hogy miért is, de az én véleményem az az, hogy azon felül, hogy ez egy nagyon patinás, az egyik legpatinásabb, nagy zenekari, nagy színpados műfaj, iszonyatosan sokba kerül, a legtöbbe kerül a Broadway musicalek mellett. Tehát igazándiból, hogyha meg tudjuk tartani a történetnek az őszinteségét és az őszinte, transzparens kinyilatkoztatását megfogjuk, és ének hangá, illetve ha nem tudunk már beszélni, mert nem elég a mondandó, akkor énekhanggá válik. És amikor már nem tudunk énekelni, mert annyira feszít valami, akkor viszont mozgássá válik. Onnantól kezdve ez egy kerek egész, egy összetett folyamat. Tehát kicsit másról beszélünk nyilván, mint mondjuk egy Don Giovanni, vagy a tradicionális nagyművek, gyönyörűek azok is. Azt is élvezem, nagyon szeretek rendezni, úgyhogy ott is rengeteg mindent csinálok. Most rendeztem a legutóbb Bohém életet Chicagóban, és most azért mondtam Olaszországban, mert 3 színház is meg akarja vásárolni a produkciómat, úgyhogy most ezt tervezem. Andrea Silvestrellivel együtt nyitunk egy társulatot.
0: Mi inspirál leginkább?
1: Én magamat inspirálom. Én magamból merítkezek. Sokan kérdezik, hogy ki vagyok én, mi vagyok én. Valamikor azt mondom, hogy olyan vagyok, mint egy robot, egyszerűen csak csinálom, megyek. De egyszerűen én sem tudom, nekem meg kellett tanulni, hogy ne várjak el pontosan ugyanolyan dolgokat másoktól, mint amilyen én magam elé állítom. Tehát, hogy én nagyon szigorú vagyok önmagammal. Például most léptem azt meg, hogy a Vizin Virtual Ensemble, tehát ez a VVE, egyébként ez a monogramom ugye a házastársi viszonyban, mert ugye Victoria Vizin Eszkivel, és most a Virtual-t átírom Vizin Vocal Ensemble-nak, mert most már nincsen értelme úgy hívni, hogy virtuális, bár filmezés az nem marad el, mert tavaly megcsináltuk az egyetemi stúdiómmal a Kékszakálló Hercegvárát félig szenírozva. Most ebben az évben szintén lesz ugye stúdió előadásunk, több mint 2 órás szokott lenni, és akkor opera részleteket csinálunk most. A mottója az a gonosz, tehát a Mephisto karakter, a gonoszság, tehát itt aztán lesz a Stravinsky Rakes Progress-től kezdve a Don Giovanniig minden, és ez lesz ugye a kerettörténet, és most szeptembertől fölvesszük a növendékekkel.
0: Hogy látod, hogy mi az, ami egyre inkább kiteljesít? 10 év múlva találkoznánk, mit kívánnál magadnak?
1: Én azt kívánom magamnak 10 év múlvára, hogy csak így tovább, tartsd meg a gyermeki ösztönös lényedet, de legyél egyre tudatosabb, lássad összetetten a világot, komplex gondolkodást az folytasd tovább, és vállalj be minél nehezebb dolgokat, mert tiéd a jövő. A család nagyon fontos nekem. Az, hogy én hazajárok, az egy természetes dolog, tehát az én érzelmi pilléreim, azok a szüleim, mindig is azok voltak, tehát édesapám ebben az évben lesz 90 éves, édesanyám betöltötte a 85-öt, de nagyon aktívak, és hát nagyon szeretek velük időt eltölteni, amíg csak lehet minél többet, és hát van egy férjem, aki nem zenész, viszont nagyon támogat, és van 2 gyerekünk, az első szülött Carmen, ő mezzóból lett szoprán, és most nyitogatja a szárnyait, most már lassan 2 éve helyel közel, de mindenhol megmutatja magát, úgyhogy egy nagyon tehetséges szopránról beszélünk, és a fiam pedig most fogja befejezni a főiskolát, a 4. évet jazz tanszakon kint Amerikában.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: Hippolyté Ariszi, Phèdre áriája szólt Jean-Philippe Rameau operájának harmadik felvonásából, az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényelte. Kedves hallgatóink, az arckép mai vendége a Chicagóban élő operaénekes Vizin Viktória volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. Megvan az NVBH 3 új elnök helyettes jelöltje. Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Budapesti Városliget. Változékony őszi időre számíthatunk. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság szerint. A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendeletet, vagyis a GDPR előírásait. Az ügy előzménye, hogy szeptember végén elindult a Fidesz honlapján az úgynevezett AVH figyelő, amely az új hivatal munkatársait veszi célba. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elég idő jusson tanulásra, mozgásra, pihenésre és a családra is. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában, különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A díjat Isztambulban adták át. Elismerve a csaknem 100 hektáros budapesti park kiemelkedő fenntartását, professzionális üzemeltetését és a látogatói élményt. Elkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat teljesen lezárják a járműforgalom elől. A gyalogosok az északi oldali járdát használhatják, a kerékpárosok pedig csak a biciklit tolva haladhatnak át. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Folytatódik a változékony idő. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A Nyugat és a Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben általában 13-18 fok, késő este 8-12 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló időre számíthatunk itthon a következő napokban is.
0: Híreket hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
2: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. A Gímes Együttes frontembere Szarka Gyula 2004-ben szólólemezt jelentetett meg Alkú címmel. Az örök érvényű, mindig aktuális nő-férfi kapcsolat megidézése a költészet erejével történik, ahogy ez mindig is szokás volt a múltban, és reméljük, hogy talán nem hal ki a jelenben sem. A lemez énekelt versei popzene módján megpendített reneszánsz modorban szólalnak meg, ékes bizonyítékául annak, hogy nem mind elavult, ami régi. Akár a népzene, akár a régi korok érvényes szövegei képesek a mai kor emberihez is szólni, még régi eredetű zenei elemekkel is, ha az előadó tehetségéből futja. Szarka Gyula régi verseket felsorakoztató lemeze pedig ilyen. Ismeretterjesztő szándékra senki ne számítson, a dalok zenéjét inkább az ösztönösség, mint megelőző kutató munka hozta létre, mégis hiteles hangulatú, de kortárs karakterű dalfüzér keletkezett. A kísérő füzetben a szerző így ajánlja a lemezét. Ezt a lemezt ajánlom feleségemnek, gyermekeimnek és mindazoknak, akik még ma is időt tudnak szakítani a költészetre, a valódi értelemben vett zenére, szerelemre, barátokra, egy pohár nemes borra. Az előadók Szarka Gyula ének, gitár, lant, tök citera, nagybőgő, tamburin, Kis Bernadett ének, Farnbauer Péter billentyűs hangszerek, Szarka Tamás hegedű, koboz, kórus, Pukkai Attila cimbalom, Buják Andor szoprán, szakszofon, török síp, furuják, kórus, Körös Robert harsonák, Balatoni Kata, Budai Gréta, Kulcsár Klári, bokál. Elsőként hallgassunk meg egy sorozatot Szarka Gyula pompás versszakok közti hangszeres közjátékaiból.

következőkben Szarka Gyula régi költők szövegére írt dallamait hallhatjuk, sok esetben a régi, proporcionális gyakorlat sejlik elő, ami azt jelenti, hogy egy páros ütemű tánzenét akkoriban mindig ugyanazon dallam páratlan verziója követett. Ha tehát háromnegyedes ritmusú verset hallunk, akkor gondoljuk arra, hogy ez már a proporció. Most Balassi Bálint verse következik Szarka Gyula és John Lawland dallamával Meggyújt szívem címmel.

0: Alku című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2023. augusztus 28-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Sziszromaan zenekar játszik Mirga Grazsinétét Tilá vezényletével. Claude Debussy a tenger, három szimfonikus vázlat. Hajnaltól délig a tengeren, hullámok játéka, a szél és a tenger párbeszéde. A felvétel a Genfi Victoria teremben 2026. május 20-án készült.

0: Claude Debussy művét hallották, a tenger, három szimfonikus vázlat. Hajnaltól délig a tengeren, hullámok játéka, a szél és a tenger párbeszéde. A Sisroman zenekar játszott Mirga Grazsini-Tétila vezényletével. A felvétel a genfi Victoria teremben 2026. május 20-án készült.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban kamara hangversenyt közvetítünk a berlini Intonations Fesztiválról. A felvétel a Kühlhausban 2026. június 12-én készült. Elsőként hallgassák meg Nyikolaj Rimszkij-Korszakov B-dur zongora ötösét. Előadja Julia Hamos zongorán, Emmanuel Pályőd fuvolán, Pablo Baragán klarinéton, Daniele Damiano fagotton és Bárcé Mach kürtön.

Nyikolaj Rimszkij-Korszakov B-dur zongora ötösét hallották. Julia Hamos zongorán, Emmanuel Pau fuvolán, Pablo Baragán klarinéton, Daniela Damiano fagotton, Bárcé Mach kürtön játszott. Sergej Rachmaninov két zongora darabja következik hat kézre. Valsz és románc. Jelena Baskirova, Natalia Milstein és Jál Karet játszik zongorán.

Szergej Rachmaninov két zongora darabját hallották hat kézre, Jelena Baskirová, Natália Milstein és Jael Karet előadásában. Robert Schumann a költő szerelme, dalciklus Heinrich Heine verseire. A dalok oly bűvös május este volt, bús könnyeimből támad, a rózsa a gerle a nap meleg fénye, szép szemet, hogyha láthatom, a harmatot várja lelkem a rajnánál, nem sújt a vád, ha tudná az illatos rózsa, szól a fuvola és a hegedű, hallom a kedves hangját, egy ifjú járt a lányhoz, kün járok az árnyas kertben, ma álmaimban sírtam, ha ringat az álom, ha lelkem édes vágyban, és ha kínoz régi dallam. Thomas E. Bauer bariton énekel, Marta Arherich játszik zongorán.

geträumt, du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Tränen.

Ihr träumt, du verließest mich. Ich wachte auf.

großes Glück.

Robert Schumann a Költő szerelme című dalciklusát hallották Heinrich Heine verseire. Thomas E. Bauer énekelt, Márta Árherics játszott a zongorán. Most hallgassák meg Claude Debussy egy Faun délutánja című művét. Emmanuel Pahul játszik fuvolán, Natalia Milstein zongorán.

Claude Debussy egy Faun délutánja című művét hallották. Emmanuel Pahud játszott fuvolán, Natalia Milstein zongorán. Befejezésül Olivier Messiaen Kvartett az idők végezetére című művét hallják. Pablo Baragán klarinéton, Fedor Rugin hegedűn, Astrix Cyranossian Gordonkán, Natalia Milstein zongorán játszik.

0: Olivier Messiaen művét hallották, Kvartett az idők végezetére. Pablo Baragán klarinéton, Fedor Rugin hegedűn, Astrid Szinárosszián gordonkán, Natalia Milstein zongorán játszott. Kedves hallgatóink, kamara hangversenyt közvetítettünk a berlini Intonations Fesztiválról. A felvétel a Kühlhausban 2026. június 12-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Napos gomoly felhős idő lesz, napközben 12-17 fok várható. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Ukrajna számára pedig megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza, miután Magyarország nem emel akadályt az uniós tárgyalások megkezdése elé. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadta el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Ebből vasúti pályákat és állomásokat korszerűsítenek, új járműveket szereznek be, valamint fejlesztik az elővárosi és a vidéki vasúti közlekedést, tette hozzá Magyar Péter. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor Palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Lövöldözés volt egy francia középiskolában, egy Marseille melletti kisvárosban. Az iskola igazgatója és egy másik tanár megsebesült. Egy 14 éves diákot őrizetbe vettek. A hírt a francia oktatási miniszter is megerősítette. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 7, Tihanyrévből reggel 7 óra 15 és este 7 óra 15 perc között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lesznek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még eshet, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz, napközben 12-17 fokkal.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fellegi Lénárd, Pergely János a hangmérnökünk, Csík Gabriella szerkesztette a muzsikákat előzetesen. Franz Schubert B-dur zongora triójának harmadik tételével indítjuk a mai összeállításunkat, az Auer trió játszik a felvételen.

Franz Schubert 898-as Deutsche Jazz-számú B-dur zongora triójának harmadik tételét hallottuk az Auer trió előadásában. Handel nem mondhatni, hogy sikeres lett volna a színpadi alkotásaival, de van kivétel, kis operaként, vagy pásztori dalműként, vagy pastorál operaként emlegeti az Acis és Galateát. Ebből nagyon sokféle átirat készült az ősbemutató után, jelenleg is ismert a mű, és ez valóban sikeres volt. Most a szimfónia és kórus hangzik el az első felvonásból, a Lézard Florissant muzsikusait William Christie vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart is készített átiratot az imént hallott műből. A Georg Friedrich Händel komponálta Alcés és Galateából szólt a szimfónia és kórus a kisopera első felvonásából, a Lézár Florissant muzsikusait William Christie vezényelte. John Playford, londoni könyvkereskedő és kiadó, illetve zeneszerző volt, zeneelméleti könyveket jelentetett meg, több hangszerhez oktató jellegű könyvet és templomi énekdallamokat tartalmazó zsoltárokat adott ki. Most a Wallon Green című kompozícióját halljuk. Bjarte Eike játszik hegedűn a barokk szolisztina felvételén.

John Playford volt a szerző, a Wallom Green hangzott el művei közül. Bjarta Eike játszott hegedűn a barokk szóliszténe felvételén. Egy Mendelssohn kompozíciót hallunk még hozzá, egy igen fiatalon írt alkotásából idézünk tételt. Mindössze 15 éves volt, amikor az első szimfóniáját írta. 1824-ben a második tételét halljuk ennek. A Lipcsége Wandhaus zenekara játssza Kurt Masur vezényletével a tételt.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy első szimfóniájának második tételét hallottuk, a Lipcsei Gewandhaus zenekarát Kurt Mazur vezényelte. Fél perc múlva lesz 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Zenei újdonságunk koncertó tétel lesz. Francia, angol és német nyelven szerepel a CD hátsó borítóján a leírás, amit idézek. Több mint 125 versenyművével a háta mögött Telemann az Olaszországban virágzó műfaj egyik úttörője volt. A merészséget, a humort és az érzelmeket ötvözte, különösen élvezte a hegedű líraiságának felfedezését és a virtuózitásban rejlő lehetőségeinek kiaknázását. Más művei mellett, ahol a hegedűs központi szerepet kap, Isabelle Faust és az Akadémie für Alte Musik Berlin számos gyöngyszemet mutat be elképzelhetetlen sokaságú életművéből. Most az Ádur hegedű versenyből, a békaként emlegetettből az első tételt hallgatjuk, tehát Isabelle Faust szólójával.

Hallgatva a művet nem szorul magyarázatra a béka megnevezés, és a Telemann által képviselt zenei humor sem. Tehát Georg Philipp Telemann volt a szerző, az A-dur hegedű versenyből az első tételt hallottuk az Akadémie für Alte Musik Berlin előadásában és Isabelle Faust szólójával. Nem mellőzi a humort a következő zene sem. Wolfgang Amadeus Mozart szöktetés a Szerályból című operájából Ozmin első felvonás béli áriáját halljuk Polgár László előadásában. Én azt hiszem, hogy ez arról szól, hogy hogyan kell örködni a nők felett, fogalmazzunk így, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Kovács János vezényli.

0: ist geköpft, dann gehangen, dann gespießt, auf heiße Stangen, dann verbrannt, dann verbunden und der Tod wird geschunden.
1: Polgár László hangját hallottuk, ő volt Ozmin, Wolfgang Amadeus Mozart szöktetés a Szerájból című operájából szólt a részlet az első felvonásból, Kovács János vezényelte a Magyar Állami Hangversenyzenekart. Moritz Moszkowski opusz 34-es numero 1-es E-dur keringője következik most, John Ogden játszik zongorán.

John Ogden előadásában szólt Moritz Moszkowski E-dur keringője, az Opus 31 numero 1. 1961-ben első díjat nyert a londoni Liszt versenyen Ogden, aztán 62-ben Vladimir Askenázival megosztva szintén első helyezett lett a moszkvai nemzetközi Csajkovszki versenyen. Itt már azért tudták, hogy micsoda tehetség. A údákat zengtek a képességeiről, a legnehezebb zongoradarabokat is leblattolta hiba nélkül. Mentális betegséggel küzdött, mindössze 52 évesen hunyt el. Leslie Howard vagy Peter Donahue mint meghatározó előadót emlegették a felvételei alapján. Azt mondták róla a kortársai, hogy abban rejlett az ereje, hogy úgy játszott, mintha abban a pillanatban született volna meg a zene benne, amit interpretál. Karl Maria von Weber F-dur fagott versenyéből a lassú tétellel megyünk tovább. Ifjabb Hara László szólójával hallgatjuk a második tételt. Lukács Ervin vezényli a Liszt-Ferenc kamarazenekart.

Ifja Para László szólójával hallottuk Karl Maria von Weber F-dur fagott versenyének második tételét, Lukács Ervin vezényelte a Liszt Ferenc kamarazenekart. Opera részlet következik Erkel Ferenc Bánkbányából, Bánk és Gertrudis kettőse, Komlósi Erzsébet és Simándi József énekel, Ferencsik János vezényli a Magyar Állami Operaház zenekarát.

Melinda, it gets any darker, so.

0: Erkel Ferenc bánkbányából szólt a részlet, Bánk volt Simándi, József Gertrudis pedig Komlósi Erzsébet, a Magyar Állami Operaha zenekarát Ferencsik János vezényelte. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Koncertre szeretném felhívni a figyelmüket. Különleges koncertprogram várja a közönséget holnap este 19:30-tól a Szegedi Nemzeti Színházban. Schumann ritkán játszott Genoveva nyitánya, valamint rendkívül népszerű Ámol zongora versenye mellett Sosztakovics 9. szimfóniáját játssza a Szegedi Szimfonikus Zenekar. A hangverseny szólistája Zalánki Rita zongora művész, karmestere pedig Pál Tamás Lisztdíjas kiváló művész, akivel Beslin Annita beszélgetett.
2: Schumann Genoveva nyitányát, ha jól tudom, még soha nem játszotta a Szegedi Szimfonikus Zenekar.
3: Érdekes, ezt nem is kérdeztem tőlük, de a próbatapasztalatom ezt mutatja, hogy új volt nekik, nekem is. Én sem dirigáltam még, és nem is volt könnyű megbarátkozni a darabra, amelyik nagyon szép, csak rendkívül tömör. És amíg az ember ezt kibontja a részlet szépségekre, finomságokra, egyrészt rájön, másrészt pedig ezt ugye meg kell csinálni együtt, úgyhogy még ma is elég alaposan és részletesen dolgoztunk, és még van este egy próbánk a holnapi főpróba előtt. Schumann nem tudott csúnya zenét írni, az operáról azt mondják, de hát ez nem személyes tapasztalat, hogy nem elég opera, nem elég drámai, hanem epikus, bár a történet, amiről szól, azt meg lehet drámaiabban csinálni. Könnyen lehet, hogy ez csak rá fognak jönni, hogy mégse olyan rossz, és előveszik, most éppen csend van körülötte.
2: A másik Schumann kompozíció, amit választott, és Zalánki Rita zongoraművész lesz majd a szólistája, az az Ámol zongoraverseny, amely az egyik legszebb zongoraverseny a világon.
3: Az egyik legszebb, és Schumannnak talán a legismertebb műve. Nem mindenki tudja, hogy két szakasz van, két részletben készült el. Először meg volt az első tétel, amelyik önmagában is olyan, mint egy komplett szimfonikus költemény, és pontosan azért, mert ezt valahogy se a műsor szervezők, az akkori impresszádiók, se a zongoraművészek nem tartották még befejezetnek. Schumann is pár évre az első tétel megkomponálása után írt hozzá egy lassú tételt és egy virtuóz gyors tételt, úgyhogy ez a három, ez most tényleg pazar, és a világirodalom egyik legszebb zongoraverseny.
2: Mi az értéke ön szerint? Mi az, ami érdekes egy karmester számára?
3: Tipikusan romantikus mű. Amikor próbáltunk a művésznővel, akkor többször szó esett Chopinról, Chopines helyenként, nagyon személyes líránya van, ez az egyik. A másik, ami talán zenetechnikailag érdekes, a harmadik tételnek a virtuóz és izgalmas ritmikája, amelyik gyors háromnegyed, de időnként belül átvált 3/8-ra, meg 3/2-re, úgyhogy ez szinte észrevétlen, de ha nem valósítjuk meg, akkor azt viszont nagyon észrevenni, úgyhogy ez ad nekünk feladatot, ezt is gyakoroltuk most a próbán.
2: Ilyenkor a karmester és a zongoraművész, a szólista együtt gondolkodik? Azt tudom, hogy önök sokat dolgoznak együtt, tehát én azt feltételezem, hogy sokat is beszélgettek e kompozícióról.
3: Mi 20 éve együtt élünk, úgyhogy természetesen sokat beszélünk, de ne gondolja, és ne gondolják a kedves hallgatók, hogy ez ilyen egyszerűen megy, mert bizony néha a közelebbi viszony éppenséggel érdekes módon megnehezíti azt, hogy egyenesen és őszintén beszéljünk a dolgokról, de azért ez nálunk működik.
2: Ön kiváló zongorista, tehát feltételezem, hogy ilyenkor az emberben benne van az, hogy ő hogy játszaná, és akkor ott a partner, aki nem feltétlenül gondolkodik ugyanígy.
3: Igen, hát inkább azt lehet mondani, hogy kitűnő zongorista voltam, most már az ujjaim nem a régiek, és szerencsére a ritái viszont nagyon virtuózok, úgyhogy ez inkább beszélgetés szinten folyik. Néha-néha leülök egy-két taktus erejéig, de az is inkább olyan, hogy valami rejtett szépséget úgy megpróbálok megmutatni. De különben ez eléggé be van nálunk járatva. Ez a közös munka.
2: A holnapi hangversenynek a harmadik műsorszáma Sosztakovics 9. szimfóniája. Miért éppen ezt választotta a két Schumann mű mellé?
3: Ennek semmi koncepcionális oka nincs. Bevallom egyenesen is őszintén, én nagyon szeretem Sosztakovicsot, nagyon nagyra tartom a 20. század mindenképpen egyik legnagyobb zeneszerzője, meg ráadásul olyan szerencsém van, hogy ismertem személyesen. Amikor az operában itt volt a kisvárosi Lady Macbeth bemutatója előtt a próbákat meghallgatni, akkor én voltam mellette tolmács, mert én beszélek rosszul, és az egy nagy élmény volt, és ennek ellenére, hogy régi tisztelője vagyok, ez a 9. szimfónia, ez egy fél évvel ezelőtti véletlen ismerkedés. A rádió meghallottam, és egyszerűen szíven ütött. A különlegessége, az izgalma, az iróniája, groteszk mi volt, a tömörsége, a rövidsége, 25 perc, és ezzel együtt 5 tétel. Borzasztó, változatos, és aztán, amikor a történetével megismerkedtem, akkor még jobban ráhangolódtam ezt. 45-ben a háború befejeztével írt a Sosztakovics, mindenki azt várta tőle, hogy valami nagy ünnepélyes dolgot, én ráadásul 9. szimfónia, mindenki a Beethoven 9-re gondolt. Ő is eleinte úgy nyilatkozott, hogy majd egy nagy kórusos szólista, és mivel aztán kijött ez a furcsa, cirkuszos jellegű darab, a premiére szinte megbukott, mert a nézők nem ezt várták, de azóta egyre nagyobb sikere van, és az egyik leggyakrabban játszott Sosztakovics. Mi remélem, hogy itt is elnyeri a közönség tetszését. Egyszer már ment valamikor 20 évvel ezelőtt, de hát az utóbb vált át az idő.
0: Holnap este tehát a Szegedi Nemzeti Színházban lesz a koncert Pál Tamás vezénnyel, és maradjunk is ennél a Sosztakovics szimfóniánál. A 9. szimfóniából az első tételt hallgatjuk most meg, ezúttal a Szent Petersburg Kirov Orkesztrát vezényli Valeri Gergyev.

Dmitrij Sasztakovics 9. szimfóniájának első tételét hallottuk, Valeri Gergyev vezényelte a Szent Petersburg Kirov Orkesztrát. Joseph Kentalu Averni dalok című alkotásából, az első kötetből hangzik el a második darab, ez a Bayero, Victoria de Los Angeles énekel, a Lamüröz zenekart Jean-Pierre Jacquia vezényli.

József Canteleu volt a szerző, az Auvergne dalokból, az első kötetből a második hangzott el, a Baiero, Victoria de Los Angeles énekelt, a Lamour zenekart Jean-Pierre Jacquia vezényelte. Ludwig van Beethoven, Esz-dur triójának első tételével megyünk tovább, most az Abegg trió játszik.

Az Abegg trióval hallottuk Ludwig van Beethoven Ez-dur triójának első tételét. 16 óra 22 perc van, és hosszabb lélegzettel következik Dvorák muzsika, úgyhogy ez az utolsó, amit meghallgatunk a játék előtt. Az E-dur szerenádból a második tételt hallgatjuk az Orpheus kamarazenekarral.

0: Dvorzsák Édur szerenádjának második tételét hallottuk az Orpheus kamarazenekarral, fél perc múlva 16:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Szinfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New Yorki utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk tehát a délután feladványához. Van 4 páros belépőnk és egy tárgyereményünk, ami CD. Andreas Rauch, Currus Triumphalis Musicus, ünnepi kantáták, a Tomkins ének együttessel Dobra János vezetésével, tehát ez a tárgynyereményünk. És van jegyünk a BMC koncertterembe, a Turaida színházba, a Mátyás templomba és a Dohnányi központ nagy termében. Nézzük a részleteket. 17-én, azaz most szombaton 19 órától a BMC koncerttermében Stark János Mátyás hegedül, Devics Gergely csellón játszik, Fehérvári Zoltán pedig zongorán, az ő hangversenyükön Ludwig van Beethoven, opusz 1-es numero 2-es G-dur zongora triója, és Johannes Brahms, opusz 87-es C-dur zongora triója hangzik el. Aztán 18-án, azaz vasárnap a Turaida színházba 15 órától kezdődik egy játék két részben, Noel Coward, forgószínpad, ez a címe, Hámori Ildikó, Bece Ilona, Pásztor Erzsi, Vándor Éva a főszereplő, Szerenyei Béla a rendező. És a Mátyás templomban október 21-én, azaz jövő hét szerdán lesz egy különleges koncert, Johann Sebastian Bach, Karosi Bálint, Szent Márk Passió, Horváth István, Bán Balázs, Horváth Csaba, Rezsnyák Róbert énekel szólót, Lökösházi Máriát is említenem kell, Balogh Esztert és Orosz Balást, közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Magyar Rádió Énekkara,

Tehetnek majd SMS-t és a muzsikáló délutánkukat radio.hu-ra e-mailt. Tegnapi évfordulóhoz kapcsolva kerestem zenét. 1830-ban csendült fel Varsóban Chopin e-moll zongora versenye először. A kérdésem a zongorával, mint hangszerrel kapcsolatos. Az köztudott, hogy alapvetően két pedál található az instrumentumon, de némely típusnál van harmadik, sőt, akár több is, hogy ne legyen félreértés. Mire való a bal oldali pedál? Milyen hatást ér el vele a játékos? Így szól a kérdésem. Chopin e-moll zongora versenyéből a harmadik tételt hallják, úgyhogy majdnem 10 percük lesz válaszadásra. Maria João Pires játssza a szólót, a Monte Carlói Nemzeti Opera zenekarát Armen Jordán vezényli. A válaszuk mellett kérem, hogy tüntessék fel, hogy hova szeretnének eljutni, tehát a baloldali pedál az mire való, mire használja a játékos?

Frédéric Chopin E-moll zongora versenyének utolsó tételét hallottuk Maria João Pires szólójával és a Monte Carlói Nemzeti Opera zenekarával Armen Jordan vezényletével. A kérdésem az úgy szólt, hogy mire szolgál, ha a baloldali pedál a zongorán. Ez az una corda vagy soft pedál. A lenyomásával a mechanika finoman elmozdul, így eltolódik a billentyűzet, a kalapácsok már hanem csak két húrt ütnek meg. A használata lágyítja a hangot, és természetesen halkítja is, tehát megváltozik a hangszín a használatával. A hangzás finomítására szolgál. Minden ilyen jellegű megfogalmazást elfogadtam. A jobboldali pedál ugye a forte, vagy zengető pedál, a középső pedig, hogyha van, akkor a hangerőt csökkenti gyakorló pedálnak is nevezik. Nyertesek. Sogrik György, Csiszár Katalin, Kocsis Domonkos, Horák László és Szentes Péter. Gratulálok nekik, és mindazoknak, akik helyesen a hangzás finomítását jelölték valamilyen formában. Folytassuk a műsort Maddalena Laura Sirman F-dur vonós négyesének második tételével, amit a Lombardini Quartet játszik a felvételen.

Lombardini kvartett felvételét hallottuk, Maddalena Laura Sirman volt a szerző, és az F-dur vonós négyes második tételét hallottuk. Luciano Pavarotti énekel a folytatásban, ő Modenában született 1935. október 12-én, a három tenor egyike, mivel az a címe a dalnak, hogy ne felejts el, a 2007-ben elhunyt Luciano Pavarottira emlékezünk. A Filharmónia zenekart Leone Maggiera vezényli.

Luciano Pavarottit éltette a közönség, Ernesto de Curtis volt a szerző, és a Ne felejts el hangzott el művei közül a Filharmonia zenekart Leone Maggiere vezényelte. Az óra utolsó muzsikája egy Londonban bemutatott szimfónia a szerző vezényletével hallhatta a közönség. Ha azt mondom, hogy a 94. a sorban, akkor sokan tudják, hogy Haydn a szerző, nem véletlenül a második tételét idézzük az Üstop szimfóniának.

0: Erről a tételről kapta a nevét Haydn G-dur üsdob szimfóniája, pontosan 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Visszakaphatják oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Eljárás indult a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. Hűvös, de napos idő várható, éjszaka néhol fagyhat is. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelvtörvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, és a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, hogy megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, olvasható az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre már csak 5,8%-os deficitet valószínűsít a hitelminősítő. Fejes Pétert javasolta legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor Palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt. Jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19 óra, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 perc között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltokkal, aztán országszerte napos gomoly felhős idő lesz, napközben 12-17 fokkal.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: Interaktív zenei nyomozásra hívja a népszerű dallamok kedvelőit Hollerun Gábor és Szűcsapor. A két zenei detektív utána jár, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A Fürelisztől a Despacitóig követik nyomon a közönség kedvenc darabok titkait a budafoki Doknányi Zenekar közreműködésével. A sláger DNS-e a Momkultban november 8-án vasárnap. További információk és jegyek bdz.hu.
5: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenon.com.
3: A hamburgi Elbphilharmonie Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongoraversenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongoraverseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A MÜPA-ban a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilbertel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Franz Schubert művel folytatjuk műsorunkat, a mű Deutsch edzékszáma 733, és zenekari hátiratban szól a D-dur katona induló, a bécsi filharmonikusokat Hans Knappertsbusch vezényli.

amíg szólt Franz Schubert D-dur katona indulója a bécsi filharmonikusokkal Hans Knappertsbusch vezetésével, közlekedéssel kapcsolatban mind a BKK, mind az útinform jelentett, az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze. A forgalom csak egy sávon halad, a torlódás már most 6 kilométeres, aki teheti, válasszon másik útvonalat, írja az útinform. És a BKK azt írja, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi hídon Pestre, a külső sávban a Boráros tér előtt, itt torlódásra kell készülni, és tart a helyszínen és a Lehel utcában befelé a Robert Károly körútnál, itt csak egy sáv járható. Farkas Ferenc Concerto Alantica című alkotásából következzen az első tétel, a Pastorál. Perényi Miklós játszik Gordonkán, Lehel György vezényli a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát.

Farkas Ferenc volt a szerző, a Concerto Allantica-ból az első tételt hallottuk. Perényi Miklós játszott Gordonkán, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lehel György vezényelte. Az előző órát Joseph Haydn művel fejeztük be, most pedig Michael Haydn mű következik. A 42. sorszámú D-dur szimfóniából az első tételt hallgatjuk meg. Lassú bevezetéssel indul, aztán ez majd gyors lesz. Johannes Goritzky vezényli a Neusser Kamarazenekart.

Mikhail Haydn D-dur szimfóniájának első tételét hallottuk a Noisy Kamara zenekarra Johannes Goritzky vezetésével. Utaltam, hogy az előző órában pont az Üsdob szimfóniából idéztük a második tételt, és egyik hallgatónk írja, hogy a hírek előtt beszálltam a kocsiba, munkából jövet, elindultam, bekapcsoltam a rádiót, és csodálkoztam, miért szólnak olyan halkan a vonósok, ezért aztán jól felhangosítottam. Erre bam! Megszólalt az Üsdob, mintha mellette ülnék. Igazán jól felébresztett a munkafáradalmából. Köszönöm szépen. Bizony, járhatunk így, pláne, hogyha így komponálta a zeneszerző. Folytassuk a műsorunkat Robert Schumann opus 22-es G-moll szonátájának második tételével. Murray Perry játszik zongorán.

0: Robert Schumann opusz 22-es G-moll szonátájának második tételét hallottuk Mary Perea előadásában. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Nicola Porpora motetta következik. Most az Il Giardino Armonico játszik, Giovanni Antonini vezetésével, Julia Lezsnyeva énekel.

Nikola Porpora volt a szerző, motettát hallottunk Julia Lezsnyeva előadásában, az Il Giardino Armonico Giovanni Antonini vezényelte. Következzen egy szonáta tétel, amit eredetileg Rossini két hegedűre, cellóra és nagybőgőre írt, de mi, és akkor az alaphang nem G-dur, de mi most az F-durban halljuk ezt a szonátát, és annak is második tételét a Rossini fúvós négyessel.

Gioachino Rossini numero 1-es F-dur szonátájának második tétele után, amit a Rossini fúvós négyessel hallottunk, Johannes Brahms C-moll vonós négyeséből következik a negyedik tétel a Melos vonós négyessel.

A Melosz vonos négyessel szólt Johannes Brahms, opusz 51-es c-moll vonos négyesének negyedik tétele. Fejezzük be műsorunkat Wolfgang Amadeus Mozart 453-as köhlyedzékszámú G-dur zongora versenyének első tételével, Erik Reszás a szólista.

0: Mozart 453-as köhögjegyzékszámú G-dur zongora versenyének első tételét hallottuk Eric Lesage szólójával. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, közvetlen munkatársaim Csik Gabriella és Pergely János nevében is, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Negyven éve hunyt el Kóródi András karmester. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Kóródi Andrásra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este az Accademia Bizantina hangversenyét hallgathatják meg. A kiváló olasz historikus együttes most énekes darabokat szólaltat meg korhű előadásban Anna Bonitatibus mezzoszoprán közreműködésével, vezénnyel Ottavio D'Antone. Augusztusi felvétel Innsbruckból, ma 20 óra 55 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át, lelki gyakorlat és emlékezés. Brocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16 óra 30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Mesterek órája. Hírességek, legendás előadó művészek.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, hangmérnök kollégám Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban Angela Hewitt zongorázik. Először hallgassuk Johann Sebastian Bach F-dur olasz koncertjét. Jegyzékszáma 971. A felvétel Londonban, a Henry Wood Hallban készült 2000. októberében.

Johann Sebastian Bach 971-es edzékszámú F-dur olasz koncertjét hallottuk. Angela Hewitt most Beethoven művét játsza, C-moll patetikus szonáta, opusz 13. A felvétel Dobbiákóban, a Das Kulturzentrum Grand Hotelben készült, 2006. decemberében.

Ludwig van Beethoven C-moll patetikus szonátáját hallottuk. Opus 13. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Angela Hewitt zongorázik. Előadásában befejezésként hallgassuk Maurice Ravel Gaspard de la Nuit darabját. Zongoradarabok Aloysius Bertrand prózaversei nyomán.

0: Elhangzott Maurice Ravel, Gaspar Delannoy. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Angela Hewitt zongorázott. Műsorunk végén hangmérnök kollégám Szabó Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő Bolla Milán.
1: Műsorajánló. Kedd este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Ez alkalommal Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart alkotásai csendülnek fel előadásukban. Mozart A-dur zongora versenyében Ránki Dezső a szólista, a karmester pedig Kovács János. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét. Kedden 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 40 éve, 1986. szeptember 17-én, 64 éves korában elhunyt Kóródi András Kossuth-díjas karmesterre emlékezünk egy 1966-ban készült rádióműsor részleteivel. A 20. század második felének egyik legjelentősebb karmestere a Nemzeti Zenedében, karmester és zeneszerzés szakon Ferencsik János és Lajta László tanítványa volt, és az iskola növendékzenekarát 1941-ben vezényelhette először. Pályafutása elindulását azonban a világháború késleltette. De a háború után Tóth Aladár azonnal 1946-ban szerződtette az Operaházhoz, első előadását az év decemberében dirigálta. Erről az előadásról és az operaházi kezdetekről beszél Kóródi András.
3: Igen, ott töltöttem inas éveimet, és ott dolgozom most is. Azt hiszem, minden karmester számára ez a legsokoldalúbb iskola. Talán leginkább ahhoz hasonlítható, hogy egy fiatal orvos egy klinika sokrétű életében találja meg mindazt, amire a tanulmányai már fölkészítették, de a életben még alkalmazásukat gyakorolni és sokoldalúvá tenni szükséges. A opera nagyon töményen és segítően öleli magához a fiatal muzsikusokat. Azt hiszem, már a épület egy csomó olyan lerakódást, hagyományt nyújt az embernek, hogy oda belépőt magával ragadja. Ehhez járul aztán az ott dolgozó kollégáknak hosszú évtizedes tapasztalata. Azt hiszem, az első években az ember legtöbbet azoktól a munkatársaktól tanul, legyen az énekes, zenekari művész, karmester kollega, korrepetitor kollega, akik a napi életben, a gyakorlati munkában találkozik. A fiatal karmester vágya természetesen az, hogy ő maga is odaállhasson a karmesteri pulpitusra és vezényeljen.
4: Azt hiszem, ezt a tényt, tehát, hogy valaki oda kerüljön a karmesteri pódiumára az operaháznak, még nagyon sok tanulmánynak kell megelőzni. És úgy vélem, hogy teljesen egyetértünk abban, hogyha azt leszögezzük, hogy feltétlenül szükséges annak, aki operát dirigál, az, hogy végigjárja az opera mesteriskoláját.
3: Azt hiszem, ez nélkülözhetetlen, és nagyon kínos helyzet adódnék, azt hiszem, abból, hogyha a fiatal karmester egyedül a művészi ambícióját vetné latba ott a pulpituson. Itt elsősorban meg kell ismerni a műveket, akármennyire is furcsa hangzik, de az ember, mint zenetanuló, zenehallgató egy bizonyos felületnél megakad, és valójában tartalmában és formájában a művek tanítás, korrepetálás közben nyílnak ki az ember előtt. Tehát az első lépés az, hogy énekeseket készítünk elő szerepekre. Ez részben zongora mellett történik, részben a színpadi próbákon, a rendező utasításának megfelelő szituációkban a zenekar pótló zongorát szólaltatjuk meg. Az a rengeteg apró feladat, ami a színház életében adódik, kis együttes próbák rögtönzése, összehangolása, a színpadon láthatatlanul fölcsendülő trombita szignálok, vagy akár mennydörgések és villámlások előállítása. Szóval mindaz a nem látható, de annál fontosabb műhely munka, aminek a hatása kettős, mert ez a munka valóban elősegíti az opera életét és fejlődését, ugyanakkor a fiatal karmester jelölt számára ez nyitja ki azokat a bizonyos rejtett ajtókat a művek valódi megismerését.
4: Most, hogy egy kicsit visszatérjünk talán saját pályafutásodra, melyik volt az az opera, amellyel először léptél karmesteri pódiumra?
3: Először Kodály Hári Jánosát dirigáltam 46. december 16-án szerző születésnapján. Példátlan lámpalázzal, és talán ebben a szerencsés az volt, hogy a Hári János sok zeneszáma között sok próza van, és akkor a megszámálhatatlan magas számú pulzusomat a prózák alatt egy kicsit próbáltam normálisra csillapítani.

0: A Hári János előjátékát hallottuk. A Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényelte. Kórodi András karmester 1957-től volt a Zeneakadémia karmester szakának vezetője, 1967-től pedig a Filharmoniai Társaság zenekarának 6. elnök karnagya. Erről a zenekarról beszél most, de először nem a dirigens, hanem az 1966-ban készült rádióműsorban őt kérdező Földes Imre zenetörténész hangját halljuk.
1: Meg kell említenünk azt, hogy imáron 2. esztendeje Kórodi András a Budapesti Filharmóniai Társaság megválasztott karnagya.
2: A Filharmóniai Társaság hazánk legrégibb szimfonikus zenekar. 115 évvel ezelőtt alapította Erkel Ferenc. A körülötte tömörülő művészek önkéntes vállalkozása volt ez. Célul azt tűzte ki, szó szerint idézem az alapszabályokból, hogy a belbecsel bíró magyar alkotások és a klasszikus, remek művek ápolói legyenek. Ez a Filharmoniai Társaság, ez egyesület, és az egyesület bizonyos formák betartásával önmagát irányítja, és az általa választott választmányon keresztül vezeti ügyeit. Nagyon boldog vagyok, hogy ebben a patinás, de korántsem öreg szellemű és képességű együttesben dolgozhatom. Ma lényegében a közönség számára a Filharmóniai Társaság azonos az Operaház zenekarával, ez körülbelül fedi is a valóságot.
1: Kórodi András és a Filharmóniai Társaság közös munkáját már eddig is sok sikeres hanglemez fémjelezte. Tudomásom szerint éppen nem régen készült el egy új lemez.
2: Igen, a Bartók összkiadást tűzte ki céljául a hanglemezgyártó vállalat, és ennek egyik felvétele néhány hete fejeződött be. A fából faragott királyfi zenéjét vettük föl. Igyekeztünk Bartók utolsó akaratának megfelelően egy általa kijelölt példány alapján dolgozni. Ennek folytán ez a zene bizonyos részekben különbözik attól, amit a közönségünk az Operaház előadásain hallott és megismert. A lemez felvétel persze hosszú gyártási folyamat, a magnetofon szalagon az eredeti műnek sokszorosa szerepel, és a zenei rendező művészete aztán a vágóasztalon a megfelelő és jól összeillő részek összeragasztása.

0: Kóródi András karmesteri pályafutása óta szoros kapcsolatban áll a rádióval, számos hangversenyt dirigált, számos felvételt készített a rádióban, és azt hiszem, hogy több opera felvételt is vezényeltél már a rádióban.
1: Igen, volt köztük ősbemutató is, volt régi, klasszikus, romantikus operák új felvétele. Nagyon gyümölcsöző ez a kooperáció, részben a kitűnő rádiózenekarunknak is módot nyújt, hogy erről az oldaláról is bemutatkozzék, részben pedig a nyugodtabb technikai feltételek, azt hiszem a rádió hallgató fülének igényesebb hangzású operaprodukciókat nyújt, mint esetleg a helyszíni lármás közvetítés.
0: Itt esetleg meg is állhatnánk egy pillanatra. Sokan vannak karmesterek, akik nem szívesen dirigálnak rádióban vagy hanglemezre, azzal a kifogással, hogy ezek a produkciók a stúdió zárt légkörében nélkülözik azt a felvillanyozó hatást, amit a közönség jelenléte nyújt. Mi erről a véleményed?
1: Én azt hiszem, hogy ez a doppingoló erő, ami a közönség közvetlen jelenlétéből származik, valóban létezik, és fontos tényező. De az a tudat, hogy a piros lámpa kigyullásakor egy maximális hangversenyteremnél is sokszor a több hallgató hallhatja ugyanazt, talán pótolhatja. És a karmester egy fokkal talán még intenzívebben a műfelé fordulhat, és nem kell még töredékében sem arra gondolnia, hogy nézik őt, hanem csak a hangzás és a műnek a helyes tolmácsolása kell, hogy vezérelje.
2: Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, l'ombi sasso, l'ombo bianco, ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figo.

0: Egy nagy klasszikus, Mozart Don Giovanniának részletét vezényelte Kórodi András. Polgár László énekelt, illetve a Magyar Állami Operaház énekkarát és a rádiózenekart hallottuk. Kórodi András tanárként is a diákok kedvence volt. Nagy karmesterek kerültek ki zeneakadémiai osztályából. Közülük Medvecki Ádám emlékezett rá a következő szavakkal. Első óránkon megállt előttünk, és mondta, hogy tessék parancsolni, csak semmi gátlás. Egyikünk megszólalt, hogy gátlásról szó sincs. Ő meg csendesen megjegyezte, hogy majd lesz. Medvecki Ádám emlékszik így, aki szerint Kórodi órái mindig jó hangulatban, sok nevetéssel és folyamatos fejlődéssel teltek. Kórodi András 1946-tól haláláig, 1986-ig volt az Operaház karmestere, és szinte mindent elvezényelt, Monteverditől, Verdin és Wagneren át, a hazai és külföldi kortársakig. Pályafutása váratlan haláláig töretlen volt. Kórodi Andrást 1986. szeptember 17-én a Budapesti Filharmóniai Társaság olaszországi vendégszereplésén Trevizóban érte a halál.
1: Operai és operán kívüli munkám során sok új magyar műnek bemutatójánál vagy felújításánál bábáskodtam. Hogy csak néhányat említsek, Kadosa Huszti Kaland című operájának ősbemutatója, Hajdú Mihály Kádár katája, Szabó Ferenc Ludas balettja, Szokolai Sándor Vérnásza Petrovics Emil bűn és bűnhődése, és még sok egyéb színházi és hangversenytermi mű. Én azt hiszem, enélkül nincs előadó művészet. Lépést kell tartanunk az élő szerzőkkel, tudomásul kell venni azokat az irányzatokat és azokat a kifejezés módokat, amelyekkel gazdagítják a zenei palettát. Ehhez szükséges a régi iskolák ismerete is, de az is szükséges, hogy ezt az új hangot bele tudjuk olvasztani az egészbe.

0: Szokolai Sándor Sámson című operájának második felvonásából hallottunk részletet. Melis György, Házi Erzsébet, Palcsó Sándor, Bénagy János, Faragó András és Szirmai Márta énekelt, a Magyar Állami Operaház énekes zenekarát Kórodi András vezényelte. Mai műsorunkban a 40 éve elhunyt Kórodi András Kossuth-díjas karmesterre emlékeztünk, Földes Imre zenetörténész 1966-ban készült rádió műsorának részleteivel. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése, hűvös napos idő várható sok napsütéssel. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepét játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A 2019-es választások előtt kompromitáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat és a magyar nyelvű érettségit, valamint használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára pedig ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában, különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A díjat Isztambulban adták át, elismerve a csaknem 100 hektáros Budapesti Park kiemelkedő fenntartását, professzionális üzemeltetését és a látogatói élményt. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, amelyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség 30 ezer embert érintett, és mintegy 7500 házat pusztított el Nepálban. Tovább csökken a felhőzet, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalra 2 és 8 fok közé hűl a levegő, napközben 12-17 fok várható. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 20 fok is lehet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Kelemen Barnabás és Andreas Ottenzamer, valamint művésztársaik kamara koncertjét közvetítjük. Kelemen Gáspár hegedűn, Kokas Katalin mély hegedűn, Fenyő László gordonkán, Fehérvári Zsolt nagybőgőn játszik, Kelemen Barnabás pedig természetesen hegedűn, Andreas Ottenzamer klarinéton. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2025. március 3-án készült. Elsőként Felix Mendelssohn Bartholdy Dalok szöveg nélkül című ciklusából hallgatunk meg két dalt Andreas Ottenzamer átiratában. Az Ádur tavaszi dal következik.

Mendelssohn Fismol velencei gondoladalát hallották Andreas Ottenzamer átiratában. Antonin Dvorzsák második G-dur vonós ötöse következik. Kelemen Barnabás és Kelemen Gáspár hegedűn, Kokas Katalin mélyhegedűn, Fenyő László Gordonkán, Fehérvári Zsolt nagybőgőn játszik.

Antonin Dvorák második G-dur vonós ötösét hallották, opusz 77. Kelemen Barnabás és Kelemen Gáspár hegedűn, Kukas Katalin méhegedűn, Fenyő László Gordonkán, Fehérvári Zsolt nagybőgőn játszott. Befejezésül Johannes Brahms H-moll klarinét ötösét hallják, opusz 115. Andreas Ottenzamer klarinéton, Kelemen Barnabás és Kelemen Gáspár hegedűn, Kukas Katalin méhegedűn, Fenyő László Gordonkán játszik.

0: Johannes Brahms H-moll klarinét ötösét hallották, opusz 115. András Otenzámer klarinéton, Kelemen Barnabás és Kelemen Gáspár hegedűn, Kokas Katalin méhegedűn, Fenyő László gordonkán játszott. Kedves hallgatóink, Kelemen Barnabás és András Otenzámer, valamint művésztársaik kamara koncertjét közvetítettük. Kelemen Gáspár hegedűn, Kokas Katalin méhegedűn, Fenyő László gordonkán, Fehérvári Zsolt nagybőgőn játszott. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2025. március 3-án készült. A hangmérnök Macz Ádám, a zenei rendező Dvoránk Zsuzsa, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Plescán Trio Figaro Going Jazzy 2 című posztumusz kiadványt mutatjuk be. A 9 klasszikus mű jazz átirata a 15 éve elhunyt jazzzongorista halálának évében készült Plescán Frigyes virtuóz zongora játékával. A Plescán Trio lemeze az Éjszakai Jazz Clubban kedden 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban az Accademia Bizantina hangversenyét közvetítjük, vezényel Ottavio D'Antone. Közreműködik Anna Bonitatibus, mezzoszoprán. A felvétel Innsbruckban, az Ambras kastélyban 2026. augusztus 10-én készült. Elsőként hallgassák meg Georg Friedrich Händel F-dur koncertó grosszóját.

Händel F-dur koncerto grosszóját hallották. Az Accademia Bizantina hangversenyét közvetítjük, vezényel Ottavio D'Antona. Händel Rodrigo című operájának második felvonásából a címszereplő áriáját énekli Anna Bonitatibus.

Handel Rodrigo című operájából a címszereplő áriáját hallották a második felvonásból. Anna Bonita Tibus most a Dei Damia című operából, annak is a második felvonásából Odysseus áriáját énekli.

Handel Dei Dámia című operájának második felvonásából hallották Odysseus áriáját, Anna Bonitatibus énekelt. Az Accademia Bizantina hangversenyét közvetítjük vezényel Ottavio D'Antone. Alessandro Scarlatti Rózsakert című operájából elsőként az előjátékot hallják.

Alessandro Scarlatti Rózsakert című operájából hangzott föl az előjáték. Az opera második felvonásából most a Reménység áriáját hallják Anna Bonitatibus előadásában.

Alessandro Scarlatti Rózsakert című operájának második felvonásából a reménység áriáját énekelte Anna Bonita Tibus. Harry Purcell Dido és Éneas című operájából Dido recitatívóját és panaszát hallják a harmadik felvonásból. Az Accademia Bizantina játszik Ottavio D'Antone vezénnyel, énekel Anna Bonita Tibus.

Dido recitatívóját és panaszát hallották Harry Purcell Dido és Éneász című operájának harmadik felvonásából. Anna Bonitati Busz most Christoph Willibald Gluck Párizs és Helena című operájának első felvonásából Párizs áriáját énekli.

Christoph Willibald Gluck Párisz és Helena című operájának első felvonásából énekelte Anna Bonitatibus Párisz áriáját. Az Accademia Bizantina hangversenyét közvetítjük, vezényel Ottavio Dantone. Francesco Geminiani E-moll koncertó grosszója következik.

Francesco Geminiani Émol koncertó grosszóját hallották. Az Accademia Bizantina hangversenyét közvetítjük, vezényel Ottavio Dantone. Antonio Vivaldi Giustino című operájának második felvonásából Anastasio áriáját énekli most Anna Bonitatibus.

Vivaldi Giustino című operájának második felvonásából hallották Anastasio áriáját. Anna Bonitatibus befejezésül szintén egy Vivaldi operából, a Hűséges nimfából énekli Licario áriáját az opera első felvonásából.

0: Licario áriáját hallották Vivaldi a Hűséges Nimfa című operájának első felvonásából. Kedves hallgatóink, az Accademia Bizantina hangversenyét közvetítettük, vezényelt Ottavio Dantone. Közreműködött Anna Bonitatibus mezzo-szoprán. A felvétel Innsbruckban, az Ambrász kastélyban 2026. augusztus 10-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Vázsonyi Bálint zongoraművész, újságíró életét és munkásságát idézzük fel.
2: A paprika és a szalámi mellett a lírai költészet és a zene a büszkeségünk. Ez utóbbi párból a zene exportálható, a költészet alig.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Plescán Trio Figaro Going Jazzy 2 című posztumusz kiadványt mutatjuk be. A 9 klasszikus mű jazz átirata a 15 éve elhunyt jazzzongorista halálának évében készült Plescán Frigyes virtuóz zongorajátékával. A Plescán Trio lemeze az Éjszakai Jazz Clubban kedden 23 órakor a Bartók Rádióban.
3: Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
4: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán jaj, édesanyám!
5: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
6: Ő nem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
7: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
8: Hári János vagyok, és az is maradok.
3: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor, az M5 műsorán. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
9: Lemez újdonságokkal indítjuk a hetet. Elsőként a grúz Gia Kancseli művei szólnak, majd Muohta címmel a norvég Nils Henrik Asheim alkotását ismerhetik meg. Köszöntöm a napjaink zenéjét, kedvelőket, a mikrofonnál a szerkesztő Vánkövi Gyula. Csak a legnagyobbakról mondható el, hogy haláluk után még nagyobb lesz műveik játszottsága, mint volt életükben. Nos, ez feltétlen megállapítható a 7 éve elhunyt Gia Cancelliről, akinek alkotásai nem csupán hangversenyek műsorán szerepelnek nap mint nap, hanem azokból lemezfelvétel is készül. Az első produkció egy koncertfelvétel. A művészek játékát 2021. augusztus 22-én a Valléi katedrálisban rögzítették. Ekkor a szerzői életmű utolsó darabja, a Tsuti Szopelli szólalt meg a Rusztávi Ensemble előadásában. Különös a mintegy 13 perces kompozíció apparátusa. Férfikar és két hegedű. A darab címe a Tsuti Szopelli grúz nyelven annyit jelent, hogy múló élet, illanó lét, de lehet akár emulandó létnek is értelmezni. A zenei elemek a grúz népzenéből gyökereznek. Az alkotás valójában egy vallomás az életről, visszatekintés arra a 84 évre, mely a szerzőnek megadatott. Valószínű, amikor Cancelli zenei búcsúra szánta el magát, már tudta, hogy nem lenne ereje, ideje egy nagy szimfonikus alkotással elköszönni az élettől, bármennyire is szimfonikus mesterként is tekinthetünk rá, ezért fordulhatott a kisebb apparátus felé. A két hegedű és a férfikar egyszerre való szerepeltetése a kortárs zenében egészen egyedi. a kórus grúz nyelven énekel. Különös a mű kiadójának hozzáállása, hiszen az album kísérő füzetében a darab szövege csak az eredeti nyelven szerepel, sem angol, sem egyéb nyelvű fordítása nem. A kompozíciót meghallgatva azonban rá kell jönnünk, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy értjük-e szó szerint az énekelt szöveget. Hiszen a búcsú, az elkerülhetetlen elmúlás megértése és a hála, mely az élet adományáért szól, a szöveg értése nélkül is egészen egyértelmű. Következik tehát Giacancelli utolsó kompozíciója, a Zuti Sopeli 2019-ből. A Rusztávi Ensemble énekel a két szólista Svetlana Makarova és Pavel Vernikov.

Sutis Opeli, Múló élet címmel egy 2019-ben írt művet hallottak. A tenorszólót David Gvelesián énekelte, Svetlana Makarova és Pavel Vernikov hegedült, a Rusztávi férfikart a 2021. augusztus 22-én készült felvételen Anzo Erkomaisvili irányította. Az Ásznova adásában lemezújdonságok szólnak. Összeállításunk első felében a grúz alkotó Gia Cancelli pályája legvégén komponált alkotásai. Az utolsó darab után szólaljon meg a 2018-ban, tehát a zeneszerző halála előtti évben befejezett Middelheim, mely zongora trióra és vonószenekarra készült. Cancelli miután 1991-ben Berlinben telepedett le, 4 év múlva Antwerpenbe költözött. Az itt töltött majd 20 év alatt írta talán legjelentősebb darabjait, szimfonikus alkotásait tekintve mindenképp, hiszen ekkor a flamand királyi filharmonikusok rezidens alkotója volt hosszú éveken át. A Middelheim Antwerpen városának egy része, mely leginkább szabadtéri szoborparkjáról ismert, ahol Cancelli sokat sétálgatott. Így talán joggal gondolhatjuk, hogy a cím az itt eltöltött időkre utal, bár erre semmiféle konkrét utalás nincs. A mű zenei alapanyaga egy 2016-ban írt zongora trióból származik. Cancelli ehhez társított 2018-ban egy vonószenekart. A kompozíció zenei világa a grúz szerzőre olyannyira jellemző tisztaságot jeleníti meg, mely nem szervesen építkezik, hanem melyben az egyes témák gerjesztik a gyakran váratlan kitöréseket, melyek aztán a csend időtlenségjában csengenek ki. Middelheim címmel következzék tehát Gia Cancelli műve. A litván kamarazenekart vezényli és zongorán közreműködik Lera Auerbach. A hegedű szólót ismét Svetlana Makarova játsza, a gordonkás Cao Ying.

Middelheim címmel Gia Cancelli 2018-ban befejezett művét hallották, mely zongora trióra és vonószenekarra készült. A zongora szólamot a karmester Lera Auerbach játszotta, Svetlana Makarova hegedült, Zhao Ying kordonkázott. A hangfelvétel Vilniusban készült 2023. június 5-én a Nemzeti Filharmónia koncert termében. Az Ars Nova adásában idén megjelent lemezek szólnak. Összeállításunkban annak a kiadványnak ismerhették meg részleteit, melyre a grúz komponista késői alkotásai kerültek. Az albumon még egy darab szerepel, ezt jövő heti adásunkban hallgathatják meg. Egy különleges természetzenével zárjuk adásunkat. Az 1960-ban született norvég Nils Henrik Asheim számi szavakat alapul véve írta meg 2017-ben Muohta, a hónyelve című művét, mely egy évvel később elnyerte az Északi Zenei Tanács nagydíját. A cím, a Muohta jelentése szó. Ezen felül még 18 szintén a hóval kapcsolatos számi szót vett alapul a komponista. Ezeket úgy, hogy azok kiejtését háromszorosan lelassította, majd az így kapott hangzásokat próbálta meg kórusra és vonószenekarra átültetni. Csak néhány a sorból. Ulahat, alig látható, hóval betemetett ösvény. Szievla, olyan nedves hó, amelybe mélyen belesüppedünk, ha rálépünk. Muovlahat, olyan hó, melyben csak gázolva, nagy erőfeszítéssel lehet haladni. A Muohta először nem kisebb kompozícióval, mint József Haydn Évszakok című alkotásával együtt került a hallgatóság elé. Ez a programkapcsolat nem véletlen, hiszen míg Haydn darabjából a felvilágosodás optimizmusa köszön ki, addig Asheim a számi őslakos közösségek természethez fűződő viszonyából indul ki. A zeneszerző, miként vallotta, el szeretne távolodni a természet fölötti uralomra és a fejlődésre épülő szemlélettől, és inkább azt az életformát kívánja megközelíteni, amelyben az ember a természettel együtt él, nem pedig azt uralni, irányítani szándékozza. Muohta, a hó nyelve. Nils Henrik Asheim műve következik, a norvég szólisták énekelnek az Ensemble Allegra érén Grete Pedersen.

0: Muohta a hó nyelve címmel a norvég Nils Henrik Asheim 2017-ben bemutatott művét hallották. A különleges természetzenét a norvég szólisták énekelték, akiket az Ensemble Allegria kísért. A karmester Grete Pedersen volt. Az együttes új lemezéről a jövő hétfőn is hallhatnak felvételeket. Holnap egy angol karmester, az elsősorban klasszikus és barokk mesterek felvételeiről ismert Richard Hickox vezényel. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban folytatjuk a 10 részes John Coltrane 100 sorozatunkat. A 4. epizódhoz érkeztünk. 2024. március 20-án az Opus Jazz Clubban rögzített koncert részlete szól. Orbán György bőgős, ugyanis Coltrane halálának 40. évfordulója évében döntött úgy, hogy a szaxofonos örökségét méltó módon szeretné ápolni, így egy kizárólag Coltrane művekből álló repertoárt játszó zenekart hozott létre. Ez lett a fiatal tehetségekből álló Coltrane Legacy, amire nem csak a magyar, de a nemzetközi szakma is felfigyelt. Szép hosszú koncertet adtak a jelölt időpontban, ma a válogatásuk első része forog. Ifja Bolák Kálmán szoprán szaxofonon, Szoszó Lakatos Sándor alt szaxofonon, Molnár Sándor tenor szaxofonon játszik, Olá Krisztián a zongorista, Orbán György a bőgős, Pecek Lakatos András dobol. John Coltrane A Love Supreme szvittjét hallhatjuk. Acknowledgement, Resolution, Pursuance és Psalm fér bele a mai összeállításba.

0: A mai jazz koncertekben a Coltrane Legacy játszott. Ifja Bolá Kálmán szoprán szaxofonon, Szoszó Lakatos Sándor alt szaxofonon, Molnár Sándor tenor szaxofonon, Olá Krisztián volt a zongorista, Orbán György a bűgős, Pecek Lakatos András a dobos. John Coltrane Love Supreme szvittjéből az Acknowledgement, Resolution, Passions és Psalm hangzott el. A felvételek az Opus Jazz Clubban 2024. március 20-án készültek. A szerkesztő Weitz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, a jazzkoncertek végén. Búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele édesanyjának. Ma érdekes volt Tomán tanár úr. Óra után 3:45-kor magával hívott, és azt mondta, hogy miért vettem félcipőt, mikor ma reggel oly hűvös volt. Azt hitte ugyanis, hogy már 9-kor ott kellett lennem. Én azonban mondtam, hogy ezt az órát Szabó úr elengedte nekem. 2 hétig nem kell járnom ebbe az órába, mert az alapot úgy is tudom. De azért megköszöntem a figyelmeztetést, mely csak ugyan szép volt tőle. Budapest, 1899. szeptember 22-e.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a szerkesztő Mikja Győr nevében is a mikrofonnál Ceglédi Edit. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bájer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát és ezzel Magyarországot is, közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Híreink végén az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2-8 fok lehet, majd napközben 12-17 fok várható. A híreket Mikja György szerkesztette, Ceglédi Editet hallották. Hírekkel holnap reggel jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket munkatársai, Katona Márta és Szabó Péter nevében is. Telemann 1681-ben Magdeburgban született, és rendkívül termékeny pályát futott be. Műveinek száma bőven meghaladja Bach életművét. Érdekesség, hogy eredetileg nem zenésznek készült, családja teológiai pályát szánta neki, de ő gyermekkorában autodidakta módon kezdett zenét tanulni. 10 évesen olyan ügyesen játszott több hangszeren, hogy rengeteg darabot tudott már komponálni. Elsőként B-dur versenyművével ismerkedünk meg.

Telemann B-dur versenyművét az Il Gardellino együttes adta elő. A komponista a Lipcsei Egyetemen jogot tanult, közben zenekart szervezett, amelyben később Bach ismerőse és kollégája lett, személyesen is jól ismerték egymást. Most hallgassuk meg Ferruccio Busoni Carmen fantáziáját.

Ferruccio Busoni Carmen fantáziája hangzott el Matti Recalio előadásában. Busoni egyike volt kora legragyogóbb zongoristáinak, és mint pedagógus is világhírű volt, a Helsinki konzervatóriumban tanított, Sibelius is tanult nála. Christoph Bernard, Ádám bukása című miséje szól.

Christoph Bernard Ádám bukása című miséje hangzott el énekes szólisták és a vancouveri kamarakórus tolmácsolásában. A német zeneszerző énekes és karmester volt, Heinrich Schütz tanítványaként a német zenei élet fontos alakjává vált. Most Brahms magyar táncait halljuk.

Johannes Brahms három magyar táncát játszotta a Szimfónia Varsóvia. Brahms hatalmas sikert aratott ezekkel a táncokkal, amelyeket mindenhol szívesen bemutattak. A siker egyébként egyszerűen csak szerencse kérdése, ha nem hiszik, kérdezenek meg sikertelen embereket. Milko Lazar prelúdiumával folytatjuk a zenélést.

Mirko Lazár prelúdiumát Mojca Zlobka és Bojan Garisek játszotta. A szlovén zeneszerző zongorista, csembarista és szaxofonos volt, aki a műfajok közötti átjárás különleges alakja. Mariborban született és Grazban tanult. Giovanni Battista Fontana 11. szonátája szól.

Giovanni Battista Fontana 11. szonátáját hallottuk a Le Concert Brisé együttes előadásában. Ez a zeneszerző 1630-ig élt. Most pedig Mendelssohn muzsikája szól, a C-moll vonós szimfóniát játssza Liszt Ferenc Kamarazenekar.

Felix Mendelssohn C-moll vonó szimfóniáját a Liszt Ferenc Kamarazenekar adta elő. Hangversenymester Rolla János volt, aki 2022-ben halt meg, Sándor Frigyes mellett ő alapította a remek zenekart, még főiskolásként. Most Jacques Buss ricserkárját hallgatjuk meg.

Jacques-Bus Richard Carr-ját az amsterdami Lucky Stardust Quartet tagjai szólaltatták meg. A Richard Carr egy 18. századi műforma, ami egy vagy több dallam imitációs feldolgozása volt, de hát jóval korábban is felbukkant azért a zeneirodalomban. Robert Schumann, opusz 44-es S-dur zongora ötöse következik.

kamara irodalom egyik legszebb gyöngyszeme, Schumann Ezdur zongora ötöse hangzott el, Ingrid Flitter és az Ébén vonós négyes tolmácsolásában. Az 1842-ben készült zongora ötöst egy lipcsei magánlakásban mutatták be először, és a zongora szólamot akkor Mendelssohn játszotta. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A Biel Solo Turné szimfonikus zenekar hangversenye következik, amelyen François López Ferrer vezényelt. Elsőként az 1938-ban született Joan Tower fanfárja hangzott el. Hatodik fanfára nem mindennapi nőnek. 1986-ban készült ez a zenemű, és a cím szándékosan uttal Aaron Copland híres Fanfare for the Common Man című darabjára, de a közönséges férfélyet, a nem mindennapi nőt állította középpontba a komponista. Ez a mű részfúvósokra, ütőhangszerekre szólalt, és azonnal megszólal rendkívül erőteljesen, ünnepélyesen a muzsika.